Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

fiatalok, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Mobilon. Ahol csak jól esik.
1: Mindig veled. A Best FM.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban. És egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást. És mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Adj már nekem is ettől egy cserét.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: Serious?
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.

0: Köszönöm a Best-FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best-FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

0: legújabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: Best FM.
1: Füledre célozva, szívedre hangolva.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elismerések rendőr és tűzoltó nap alkalmából. Újabb előadás a Szépkorúak Akadémiáján, és marad a Spari vezetőedzője. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elismeréseket adtak át a rendőr és tűzoltó nap alkalmából, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Vármegyénkből Tóth János tűzoltó alezredesnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettesi szervezet vármegyei főügyeleti osztály vezetőjének adományozott tűzoltósági tanácsosi címet Pintér Sándor belügyminiszter. Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül az év tűzoltója miniszteri díjat hárman vehették át. Az elismerést funkcionális kategóriában Rutkai Dél Vivien tűzoltó főhadnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője kapta. A belügyminiszter kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül festményemléktárgyat adományozott Domrádi László Sándor nyugalmazott tűzoltó ezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltó szövetség elnökének, a Nyíregyházi Tűzoltó és Vízimentő Egyesület parancsnokának. A további díjazottakról a társaság honlapján olvashatnak. A magyar forint 80 éve. Ezzel a címmel folytatódott a Szépkorúak Akadémiája tavaszi évadának második előadása a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Az eseményen Holmár Zoltán történész bemutatta a forint előzményeit, és kitért arra is, hogy a fizetőeszköz neve egészen a középkorig nyúlik vissza. Írja a VMKK a közösségi oldalán. Szó esett azokról a grafikusokról és művészekről, akik a bankjegyek kinézetéért feleltek. A programsorozat május 6-ai alkalmán az egészségügy kerül fókuszba. Gerzsenyi Krisztián fogorvos tart előadást a szájhigiéniáról. Bódog Tamás marad a Spari vezetőedzője, írja a nyiregyháza.hu. Az elmúlt hónapban többször egyeztetett a klub vezetése a trénerrel a hosszabbításról, és mindkét fél az első perctől jelezte, hogy közösen képzelik el a jövőt. A hétvégén eldőlt, hogy a csapat biztosan az élvonalban marad. Bódog Tamás egyébként ősszel érkezett Nyíregyházára, és bár a tavaszt hátrányból, még kieső helyről kezdhette a csapat, sikerült kiharcolni az NB1-ben maradást. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, eső nem valószínű. A szél helyenként élénk erős lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up or break me when I need, so why I was losing time. Igen, mindenből a legjobbat.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Nem vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Lustálk, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb, a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Mások.

0: hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.
1: Veled

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Ma egy nagyon érdekes témát hozunk. Remélem, hogy élvezni fogják ezt is, mint ahogy az eddigieket. Különben a műsorokat hallgathatják vissza a www.csak10perc.hu weboldalunkon keresztül. Köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok. Ma Molnár Józseffel beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szervusz, szép napot kívánok neked.
3: Itt vagyok, és nagy örömmel vagyok veletek újra.
2: Hát egy nagyon hosszú levelet kaptunk, amiből jegyzetelni kellett számomra, különben nem meglepő a témaválasztás sem, és bevallom őszintén azt, hogy utána hagytam ezt a jegyzetet. Mert hogy azért vannak személyes élményeim is, így éppen ezért a mai nap folyamán főszerepben az anyós kérdés. És azt gondolom, hogy most akkor mindenki hangosabbra fogja venni a rádiót, egy picit nyitottabb fülekre fogunk találni. Valljuk be, hogy egy picit sikamlós ez a téma. Jól gondolom?
3: Abszolút igen, és ennek az az egyik legérdekesebb arca, hogy akkor, amikor az anyós témáról beszélünk, akkor mindig menny és anyós viszonylatában beszélgetünk.
2: Ez honnan? Honnan? Itt különben, és nem is egy levél érkezett, és általában tényleg mindig a hölgyek írják ezt a dolgot, és már nagyon régóta elkezdték ezt nekünk kirogatni, hogy vegyük előre, mert vannak problémák, és erről beszélni kell.
3: Na, soha nem a vejnek és az anyósnak a kapcsolata kerül elő.
2: De miért?
3: Hanem mindig a... Nagyon egyszerű. Alapvetően mind a két nő valamiért ugyanazért a férfiért küzd, és ezért az anyában, meg a feleségben, aki jelen esetben a menny szót érdemli, ott van a versengés. Egy anyának mi a célja, hogyha az evolúciós pszichológiát nézzük? Az, hogy szülhessen egy egészséges utódot, hogy ezt az egészséges utódját ő felnevelje, ezt az utódját ő megóvja mindentől, még adott esetben még attól is, hogy megházasodjon. Tehát ösztönösen tiltakozik az anyának minden egyes íze az ellen, hogy az ő gyermeke, fia kikerüljön az ő ellenőrzése, vagy az ő ráhatása alól.
2: De a logika nem ez diktálná, az diktálná, hogy van egy stafétabot, ez olyan, mint ugye a futás, és akkor elértem egy bizonyos szintig, én vigyáztam rá, nevelgettem, féltegettem, stb. Most itt van szépen, egészségesen, tessék, odaadom neked, szeresd innentől kezdve, de nagyon szeresd innentől kezdve, és adjál meg neki mindent, amit eddig megkapott.
3: Szeresd, de úgy, ahogy én gondolom, hogy szeretni kell, és adjál meg neki mindent, ahogyan én gondolom, hogy megérdem.
2: De ilyen nincs.
3: Hát, de a problémák gyökere mégiscsak erről szól.
2: Akkor innen indul a vita?
3: Alapvetően igen. Így van.
2: Értem. Pontosan. Tehát akkor a normák közötti különbségek az első probléma. Ezt felisorom most ide magamnak, mert akkor ezt viszont már jegyzeteljük. Jó.
3: Rendben. Így
2: van. Most ebbe a témakörbe egy picit tovább gondolva ezt a helyzetet, akkor az alapkonfliktus forrás az gyakorlatilag ez a nulladik kilométerkő.
3: Így van. Az, hogy versenyezni kell. A versengés maga.
2: Tehát akkor tulajdonképpen...
3: Elérni, megszerezni.
2: Igen. Akkor, amit itt felírtam magamnak, hogy van-e jó anyós, ezt a kérdőmondatot, ezt hagyjuk egy kicsit későbbre, nem?
3: Inkább mondjuk azt, hogy melyik anyósban vagy anyában mennyire fejlődött ki, vagy mennyire alakult ki benne az elengedésre való készség. Mm-hmm.
2: Na viszont ez egy fontos témakör, és most átváltok komolyra. Mm-hmm. Mert ugye ahhoz is meg kell ám érni, hogy valaki anyós legyen.
3: Pontosan így van. Anyósnak sem születnek az emberek, hanem ide meg kell érni, tehát azután a megszületés, felnevelés, megóvás után egy nagyon fontos dolog, hogy le kell tudni választani az anyának magáról valamilyen szinten a saját gyermekét, mondjuk a fiát. Nagyon érdekes, hogy a házasságkötés után az anyósok elkezdenek ebben vérszemet kapni, hogy ők mindenben még bizonyuljanak jobbnak, csinosabbnak, aktívabbnak a menüknél, ők mindig meg tudják főzni a fiának a kedvencét, ő tud tökéletesen rendet tartani, a fiának a ruháját esetleg újra mossa, vagy a lakást ő még egyszer kitakarítja, mert az csak így van jól. Hát ez a fajta versengés, amiről beszéltem az előbb, ez tulajdonképpen átalakul egy olyanná, amelyben ő nem képes elengedni a fiát egy másik nőnek a oldalán, hogy élhessen tovább.
2: Vagy pedig mondjuk a, bocsánat, a hölgy a párkapcsolatban, nevezzük mennynek, aki mondjuk, hogy menny lesz, vesz egy ajándékot, és legközelebb mondjuk a következő alkalommal anyuka pedig rátronfol
3: egy még másikabbal,
2: egy szebbel, egy nagyobbal.
3: Így van. Igen. Na ez az egyik oldal. Tehát általában ez az egyik harcmodor, hogy az anyósok mindent jobban fognak tudni csinálni, mint a menyek. A másik, amikor egy jókarban lévő fiatalos anyós, onnantól kezdődően, hogy anyóssá válik, addig csak anya volt, onnan hirtelen elesetté válik. Beteges lesz, már nem tud autót vezetni, már nem tud rendesen bevásárolni, már a postára sem tud sorban állni.
2: Bocsát, ez nem csak az, hogy figyelmet akarok magamnak, hogy keveset?
3: Nyilvánvalóan. Ez megint a leválásnak egy másik arca. Hogy fontosabbá válik, hogy legyen egy külön délután, amikor a fia elmegy, és akkor ők ott úgymond élik az anya-fiú életét, ami mondjuk csak egy álca az anyós életében, de ezt a legtöbb fiatal férfi egyébként kanyar nélkül beveszi. Miért? Hiszen egész életében a legelső érzelmi kapcsolata tulajdonképpen az édesanyjával alakult ki. Ezért van az, hogy a férfiak az utolsóig próbálják védeni az édesanyjukat, a feleségükkel szemben mondván, hogy anyám csak jót akar.
2: De néha még rá is megy a házasság is.
3: Hát amikor nem elég okosan csinálják ezt, akkor erre rámegy. Igen.
2: Tulajdonképpen
3: ilyenkor az anyósok szétteszik a kezüket, és azt mondják, hogy na, én előre megmondtam, látod, ez a lány, ez nem téged akart, de jobb nekünk, hogyha mi nélküle élünk tovább, és mindezt többes szám első szemében.
2: Persze. Milyen jó lesz majd a folytatásban anyukával. Ez egy érzelmi zsarolás?
3: Abszolút így van. Így van. És akkor itt meg kell kérdőjelezni azt, hogy vajon ez az anya igazán szereti-e a fiát.
2: Azért irányítottuk így, most csak elnézést, hogy a hallgatóknak ezt a egy mondatot el kell, hogy mondjam, mert konkrét esetleírást kaptam, és különben magadtól is ebbe az irányba vitted a dolgot. Átolcettig leírt a hallgató, hogy miről van szó, hogy milyen helyzetbe került, és most jelenleg különben ott vannak, hogy a válás előtti fázisban vannak most. És gyakorlatilag próbál hatást tenni a férjére, de ez nem igazából sikerül neki. Isten igazából egy baromira nagy harc minden nap az életükbe, és meg is keserítette az életüket az anyósa. Tanácsot kért, de én azt gondolom, hogy ennél jobban szembesíteni ezzel a helyzettel mind a két felett nem lehet.
3: Ha versengés megmarad, abból a házasság nem fog tudni jól kijönni. Hogyha az anyós és a menny közötti viták állandósulnak, abból a házasság nem fog tudni jól kijönni. Hogyha a fiatalember nem tudja azt tudomásul venni, hogy az édesanyjával való kapcsolatát nem megszüntetni kell, hanem más alapokra helyezni onnantól kezdődően, hogy megházasodott, akkor a házasság nem fogja túlélni, és hogyha a feleség vagy az ifjú menny nem számít azzal, hogy ő hozzámegy valakihez, azzal a férjével együtt szülőt vagy szülőket is kap, és ezzel a toleranciájának egy másfajta arcát is meg kell mutatni, akkor a házasság nem fog tudni megmaradni.
2: Ez különben ezeket a szereplőket felőrli, már mi most nem az anyósról beszélek, hanem a fiáról meg a menyéről, ugye?
3: Pontosan így van.
2: Ez az anya kilépett a szerepéből, ugye?
3: Érik túl. Pontosan így van. Így van.
2: Tehát az anyuka ilyenkor nem anyukát játszik már, hanem gyakorlatilag ő egy feleség 2.0.
3: Én azt akartam mondani, egy pótfeleség innentől kezdődött.
2: De hát van. Melyik fiú olyan hülye, hogy az anyját akarja elvenni?
3: Sok.
2: Igen?
3: Igen.
2: Én szégyen.
3: Mert anyám tudja a legjobb húslevest főzni, anyám tudja a legszebb zöldséget nevelni.
2: Az nincs baj, azt vasárnap megesszük, de hát ugye...
3: Ez nagyszerű, csak a nagyon sok férfinél az, hogy az első érzelmi kapcsolat az édesanyjával alakult ki, és ezt az érzelmi kapcsolatot nem tudja helyén kezelni, ez a saját házasságát gyakorlatilag rövid úton megfojtja vele.
2: Ezek a férfiak ugye nem sikerült leválniuk, de hogyan lehet nekik segíteni, hogy azért és nem is akarják megbántani az anyukát, hiszen ők szeretik.
3: Pontosan így van. Ebben egyébként a legjobb a távolság. A régiek ugye azt mondták, hogy milyen messze kell költözni.
2: Legalább egy utca.
3: Hogy az anyós ne tudjon papucsban átjönni.
2: Tessék még egyszer elmondani, most csend lesz.
3: Tehát olyan messze kell költözni, hogy az anyóson papucsban ne tudjon átjönni hozzánk.
2: Ez csodálatos.
3: Ezt le kell mérni, ezt a távolságot.
2: Ezt le kell.
3: Tehát távolabbról szeretni mindig könnyebben szokott menni, közelebbül az utálkozás hamarabb elkezdődik. Itt mindenkinek az intelligenciája is előkerül, a saját személyiség jegyei. Ugyanis itt nem arról van szó, hogy vagy, hanem arról van szó, hogy és. Tehát itt nem választani kell kettő között, az egyik az anyád, a másik a feleséged. Az anyád maradjon az anyád, a feleséged pedig maradjon a feleséged. És ezt a kettőt ezt nem lehet összekötni, meg összemosni, anélkül, hogy tudnánk, hogy egyébként ez két nőről szól. De az életemben ennek a két nőnek másféle színpadon van a helye.
2: Igen. És hogyha hiába marakodnak ugye a két hölgy a férfin, igen, hiszen a férfi csak akkor lesz boldog, ha neki megmarad az anyja is, meg lesz felesége is.
3: Pontosan. Ezért arra azt mondani, vagy az elé a választás elé állítani egy férfit, hogy vagy anyád, vagy én, az már nem szeretet. És ugyanígy, ha ezt mondja egy anyós, hogy vagy a feleségedet választod, vagy engem, az az anya a fiát egészen biztosan nem szereti, aki ezt mondja.
2: De azt mondja, hogy szereti, csak közben akkor nem
3: mondani
2: ezt teszi.
3: Mondani ezt lehet, ha én szeretek valakit, akkor én őt boldognak szeretném látni. Uh-huh. Velem, vagy nélkülem, boldognak. A boldogságnak pedig ezen felülmutatónak kell lenni. Ne úgy legyél boldog, ahogyan azt én szeretném. A boldogságodnak ne az az arca legyen, amit szerintem neked csak ettől tudsz boldog lenni, amit én majd kitalálok helyetted. Uh-huh.
2: Sokan sírtak már veled szembe férfiak a fotelbe? Ebbe a témakörbe?
3: Nők többen, akik úgy érezték és azt tapasztalták, hogy a férjük nem tud közte és az édesanyja között választani.
2: Uh-huh. Ezek a házasságok a valamikor azért megmenthetőek? Tehát...
3: Abszolút igen, de nagyon-nagyon komoly párterápiával, ahol mindkettőjüknek egyszerre kell jelen lenni.
2: Uh-huh. Értem. És még egy nagyon fontos kérdés itt a végére, de lejárt az időnk, mert már túl is haladtunk sokat, de ez még nagyon érdekel. Az pedig az, hogy az első vita után, amikor a fele házastársak között van vita, akkor nem táncol azonnal vissza anyuka irányába a fiú?
3: Nagyon sokszor igen. És ez egy nagyon-nagyon nagy probléma. És ezek a feleségek azt a kérdést teszik fel, ami egy mindig abszolút létjogosultsággal bíró kérdés. Miért nősültél akkor meg? Mire kellek akkor én?
2: Hú, de sokáig tudnék még beszélgetni, de most az a baj, hogy tényleg mennünk kell. Szerintem még ezt fogjuk folytatni ezt a témát, ha nem így, akkor másfajta kérdés formájában.
3: Rendben.
2: Nagyon szépen köszönjük. Józsi, nagyon élveztem ezt a beszélgetést is, és remélem, hogy igen. www.csak10perc.hu, hallgassák vissza. Molnár Józsefnek pedig köszönjük szépen. További szép napot neked. Köszönjük.
3: Én is örülök, hogy beszéltünk. Minden jót kívánok a hallgatóknak is. Sziasztok!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is az a talán.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Lustálk, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 2-a szombat, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Kezdődnek az érettségik. Vasárnap véget ér a nagy táncválasztó, és pumpapálya épül fényes litkén. Kovács Rádvai Andrea vagyok. Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. Az összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összesen 8277-en tesznek vizsgát a tavaszi érettségig során. Közülük több mint 2600-an emelt szintű vizsgát tesznek. A legtöbben angol nyelvből választották az emelt szintet. Ebből a tantárgyból 970 vizsgázó ad számot tudásáról, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal. Az emelt szintű írásbeli vizsgákat a kormányhivatal 8 nyíregyházi, 1 mátészszalkai és 1 kisvárdai középiskolában szervezi meg. A teljes vizsgaidőszakban 205 érettségi vizsgabizottság működik majd a vármegyében. A kormányhivatal feladata, hogy biztosítsa az érettségi vizsgák szabályszerű, zavartalan és biztonságos lebonyolítását. A vizsgaidőszak minden évben komoly szervező munkát igényel az intézmények, a pedagógusok, a vizsgabizottságok és a hivatal munkatársai részéről egyaránt. Vasárnapig tart a nagy táncválasztó. Az ingyenes programsorozatot 10 városban rendezik meg. A klasszikus balettől a modern táncon, a néptáncon és a társas táncon át a hip-hopig számos műfaj megismerhető és kipróbálható a helyszíneken. A szervezők célja, hogy gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősebbek egyaránt megtalálják azt a mozgásformát, amely örömet és közösségi élményt adhat számukra. Idén a Válaszd a táncot, válasz egy táncot jelmondat mellé új üzenet társul. Táncolj az egészségedért! A szervezők ezzel arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a tánc egyszerre művészeti élmény, közösségi tapasztalat és a mindennapokba beépíthető mozgásforma. A szervező Táncpedagógusok Országos Szövetsége célja, hogy minden korosztály számára elérhetővé tegye a táncot, mint örömforrást, közösségi élményt és egészséges mozgásformát. Minden helyszín saját programmal kapcsolódik a rendezvényhez. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe is eljut a program, Nyíregyháza ma csatlakozik az eseményhez. Még pályázhatnak a rászoruló hallgatók Nyíregyházán. Egyszeri vissza nem térítendő támogatást kaphatnak azok a fiatalok, akik jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek. Ugyanakkor nehezebb szociális körülmények között végzik egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. A jelentkezési lapot és a szükséges dokumentumokat a polgármesteri hivatal szociális és köznevelési osztályához kell benyújtani hétfőig. Kerékpáros akadálypálya épül fényes litkén. A beruházás a kerékpárút építésből megmaradt forrásból készülhet el, a focipálya közelében, közölte a város. A projekt keretében egy megvilágított kerékpáros akadálypálya és egy füves kispálya épül. A projekt a nyilvános közbeszerzés előkészítésénél tart. 60 különböző tematikában több mint 100 honvédelmi tábort rendeznek idén. A jelentkezők több ezer férőhely közül választhatnak. A Szabolcs-Szatmár-Beregi Vaján például lovas huszártábor várja a gyerekeket. A táborokban a 12-25 éves korosztály testközelből ismerheti meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket. Idén is lesznek hagyományőrző, légierős és ejtőernyős, lovas és szárazföldi kalandtáborok mások mellett. Részletek és jelentkezés a honvédelmitábor.hu oldalon. Fókuszban az egészség megőrzés. Az Északi Agrár Szakképzési Centrum Lippai János mezőgazdasági technikum és szakképzőiskolában egészségnapot tartottak a napokban. A programon szakemberek közreműködésével különböző szűrővizsgálatokon vehettek részt a tanulók. Például ellenőrizhették vérnyomásukat, vércukorszintjüket. Tartottak interaktív előadásokat, rendhagyó testnevelés órát, és megszervezték az osztályok közötti egészségnapi vetélkedőt, ahol a 11. ágyőzetelmeskedett. A Nyíregyházi intézmény beszámolója szerint az esemény célja a betegségek megelőzése. A tudatos életmód és a lelki egyensúly népszerűsítése volt. Zajjal járó karbantartást végeznek a Nyíregyháza, Záhony és a Miskolc Nyíregyháza vonalon. Május 19-e és 29-e között. Demecser és Pátruha között, Záhonynál, Fényeslitke, Kisvárda és térségében, valamint Tokaj és Rakamasz között is dolgoznak majd, közölte a MÁV. Emellett a Nyírteleki állomásának közelében május 5-én is munkák várhatók. A vasúttársaság közölte, az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál dolgoznak majd. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kérik. Új tárlat a Nyíregyházi Egyetemen. Ezúttal az intézmény egykori hallgatója Kun Péter képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Központi Könyvtár galériájában. Az intézmény közleményében azt írja, az alkotó 2010-ben szerzett diplomát a Nyíregyházi Főiskola rajz-vizuális kommunikáció szakán. Jelenleg a Salgó Tarjáni Váci Gyula alapfokú művészeti iskola tanára. A tárlat a sokszorosító grafika és az akvarell technika eszközein keresztül enged betekintést az alkotó egyéni, szimbolikus képi világába. A tárlat megnyitóján a művész élet és szakmai útját egykori tanára, Havasi Tamás ismertette, aki többek között azt is elmondta, Pétert már hallgatóként sajátosan egyedi világlátás és szimbolikus képi kifejezésmód jellemezte. Utolsó évesen OTDK különdíjat is nyert egy nagyméretű színes linómetszet pályamunkával. Mint mondta, a grafika komótos műfaj, ahol az alkotó hosszú, kísérletező folyamat során jut el a végső képig, amely gyakran számára is meglepetést tartogat. Ki mit tud tehetségkutató versenyt rendezett a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézete április 21-én. Az intézmény beszámolója szerint ez már a második alkalom volt, és az előző évhez képest több résztvevő és szélesebb műfaji kínálat jelent meg az eseményen. Az idei versenyen könnyű zenei és komoly zenei produkciók, megzenésített versek és szavalatok is szerepeltek, valamint először táncelőadás is helyet kapott a programban. A fellépők között hallgatók és oktatók egyaránt voltak, több visszatérő résztvevővel. A szervezők minden résztvevő munkáját értékelték. A zsűri döntése alapján az első helyet Kovács Kitti tanítószakos hallgató és partnere Mokánszki Bence nyerték társas tánc produkciójukkal. Megosztott második helyen végzett Okenva Jenny Csinoma, programozó informatikus szakos hallgató, aki tavaly is a dobogó második fokán végzett, és Pozsonyi Mónika, csecsemő és kisgyermeknevelő szakos hallgató. Mindketten énekes produkcióval készültek. A harmadik helyet szintén énekesként Banka Boglárka énekzene, angol nyelv és kultúra tanár szakos hallgató szerezte meg komoly zenei előadásával. A helyezetek mellett külön díjakat is kiosztottak. A rendezvény a kulturális sokszínűséget és az önkifejezést állította középpontba. A tehetségkutató 2025-ben indult újra, Sinka Krisztina, a Zenei Intézet igazgatója kezdeményezésére, aki idén köszöntőjében egy Ludwig van Beethoven idézetet emelt ki. Téves hangot játszani megbocsátható, de nincs mentség arra, ha valaki szenvedély nélkül játszik. Utalva ezzel a zenei előadásmód az érzelmi töltet jelentőségére. Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Eső nem valószínű. A szél helyenként élénk erős lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zajos munkákba kezd a MÁV. Pumpapálya épül Fényes Litkén és Egészségnap a Lippaiban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajos munkába kezd a MÁV. Előre tervezett éjszakai Zajjal járó karbantartást végeznek a Nyíregyháza, Záhony és a Miskolc Nyíregyháza vonalon. Május 19-e és 29-e között. Demecser és Pátroha között, Záhonynál, Fényes Litke, Kisvárda és térségében, valamint Tokaj és Rakamasz között is dolgoznak majd. Emellett a Nyírteleki állomásának közelében május 5-én is munkák várhatók. A vasútársaság közölte, az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál dolgoznak majd. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kérik. Pumpapálya épül Fényes Litkén. A város tájékoztatása szerint a beruházás a kerékpárút építésből megmaradt forrásból készülhet el, a focipálya közelében. A projekt keretében egy megvilágított kerékpáros akadálypálya és egy füves kispálya épül. A projekt a nyilvános közbeszerzés előkészítésénél tart. Egészségnapot tartottak az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképzőiskolában. Az esemény célja a betegségek megelőzése, a tudatos életmód és a lelki egyensúly népszerűsítése volt, tudatta a Nyíregyházi Intézmény. A programon szakemberek közreműködésével különböző szűrővizsgálatokon vehettek részt a tanulók. Például ellenőrizhették vérnyomásukat, vércukorszintjüket. Tartottak interaktív előadásokat, rendhagyó testnevelés órát, és megszervezték az osztályok közötti egészségnapi vetélkedőt, ahol a 11. A győzedelmeskedett. A Nyíregyházi Egyetem egykori hallgatója, Kun Péter képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Központi Könyvtár galériájában. A tárlat a sokszorosító grafika és az akvarell technika eszközein keresztül enged betekintést az alkotó egyéni, szimbolikus képi világába. Az intézmény közleményében azt írja, az alkotó 2010-ben szerzett diplomát a Nyíregyházi Főiskola rajz-vizuális kommunikáció szakán. Jelenleg a Salgó-Tarjáni Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola tanára. Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Eső nem valószínű. A szél helyenként élénk erős lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Én körülbelül hajnal 4 órától nem asszom, amiatt nem, mert annyira bennem van egy izgalom a mai műsor témájával kapcsolatban, hogy bevallom őszintén, az egyik barátomtól kaptuk ezt a téma felvetést, és tökéletesen alátámasztja azokat a dolgokat, amiket ő most leírt. Erről fogunk ma beszélni. Ez a Csak 10 perc rovat. Köszöntöm Önöket, én Szakács Tibor vagyok. Ma a vendégem Molnár József lelkész lélekgyógyász. Józsi, nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Szia, szép napot neked!
2: Örülök, hogy itt lehetek, köszöntelek én is téged, és mindenkit, aki figyeli a beszélgetésünket.
0: Egy ilyen témát akkor is felhoztam volna, hogyha ez a barátom nem ír ilyesmit, hogy őt zavarja valakiben ez, és miközben ő pontosan ugyanilyen. Most különben le fogok bukni, már hogyha visszahallgatja az adást, akkor legalább magára is, mert most teszek el egy ilyen görbetükröt. Tehát ez az én ismerősöm, ez mindig megy, mindig elfoglalt, mindig dolgozik, mindig rohan, soha nincs ideje senkire. Ő most pontosan emiatt veri ki a hepajt, mert hogy ő rá sem érnek rá, tehát gyakorlatilag akasztják a
2: hóhért,
0: igen, pontosan. És most én csak amiatt hozom ezt a témát, mert hogy azt vettem észre, hogy a mostani világunkban egyre több az az ember, aki mindig rohan, mindig igyekszik, mindig dolgozik, vagy munkának látszó dolgot végez. Ez nagyon fontos szerintem a folytatásban.
2: Nyomokban munkát is végez.
0: Nyomokban munkát is végez. Én úgy hívom őket, hogy túlfoglaltak. Na most, hogy van ez? Nincs időm a családomra, nincs időm magamra, nincs időm nyaralni, nincs időm sétálni, nincsen időm semmire, nincs időm pihenni sem.
2: Nagyon érdekes, hogy ez most a 21. század férfiak betegsége, amikor mindenki baromi fontos, mindenki azt gondolja és úgy érzi, illetve engedi magát azzal becsapni a világ által, hogy ő nem pihenhet. Beszélnek arról legtöbbször hölgyek, hogy azért szakad meg egy-egy párkapcsolat, mert hogy az udvarlás nagyon rövid, néhány hetét leszámítva, gyakorlatilag egy naptárral kellett egyeztetni azt, hogy mikor fognak újra találkozni a párjával, és ez néhány hónap után unalmassá vált, és azt mondta a hölgy, hogy nagyon jól érezte magát ezzel meg ezzel a partnerével, de mindig úgy érezte, hogy fél lábbal a partner az mindig máshol volt, mert hogy nem tudunk elmenni egy wellness hétvégére, nem tudunk elmenni egy hétre külföldre, nem tudunk soha pihenni, mert hogy mindig dolgozni kell.
0: Én ezt test közelből láttam, nekem van olyan ismerősöm, akinek a felesége tényleg beírja magát az ismerősöm asszisztensének a naptárjába, az az ismerősöm naptárja, hogy kajak helyet kell foglalni apához.
2: Na, így van.
0: De durva.
2: Nagyon. Itt most nem arról beszélünk, hogy mennyire veszi valaki komolyan a munkáját, a hivatását, vagy mondjuk a pénzkeresetét, hanem azt, amit talán már sokszor egyébként szülők el is rontanak a gyermek nevelése közben, amikor mondjuk benyit a szülő a gyermekének a szobájába, és mondjuk azt látja, hogy a gyerek fekszik és nézi a tévét, vagy éppen olvasgat, vagy éppen játszik egy játékot, és akkor megkérdezi, hogy mit csinálsz. És azt mondja a gyerek, hogy pihenek. És erre az a szülő válasza, hogy csinálhatnál már végre valamit.
0: Hát csinálja.
2: Azt csinálja, hogy pihen.
0: Aha.
2: Ez az, ami nagyon-nagyon sokszor innen indul a probléma, hogy a semmit tevést, azt egyenlővé tesszük a pihenéssel. Tehát aki pihen, az éppen semmit tevővé válik. Hát én pedig azért nagyon sokszor el szoktam azt mondani, most azért pihenek ma, mert holnap olyan napom lesz, vagy holnap olyan dolgokban kell helytállnom, hogy én erre ma azzal készülök rá, hogy éppen pihenek. Tehát aki pihen, az azt csinálja, hogy pihen, és nem pedig semmit tevő.
0: Tehát, hogyha ezt nem visszük túlzásba, hogyha nem az van, hogy egy 7-7 napjából mondjuk 6-ot pihenek, egyet megdolgozom,
2: így van.
0: Akkor mondjuk ez így oké, rendben, de
2: ezzel
0: nem élünk vissza,
2: nem így szokott lenni.
0: Hát így van, most már ugye ilyet nem is hallunk.
2: Hogy... Így van, így van. Aha.
0: De amit most mondtál, Józsi, ez nagyon logikus. Hát azért így van, egy nagy feladatra, arra rá kell készülni. Hát
2: pontosan. Az kívülről tűnhet úgy, hogy te éppen nem csinálsz semmit, de akkor, amikor én éppen nem csinálok semmit, akkor éppen azt teszem, hogy rápihenek, rákészülök. Régen, amikor az emberek elmentek mondjuk a 70-es, 80-as évek elején, közepén, elment egy család mondjuk a Balatonra nyaralni, vagy mondjuk elmentek valahova a hegyekbe, hazajöttek, és akkor azt kérdezte a szomszéd, hogy hogy sikerült a kikapcsolódás? Ez így ismerős?
0: Igen, tőlünk is kérdezték.
2: Sokszor. Igen, a kikapcsolódás. Uh-huh.
0: Most már nincs ilyen.
2: Igen, mert hogy aki elmegy pihenni, az úgy gondolja, hogy azért egy nap legalább 2 órát az e-mailjeivel, a telefonjával és a mindenével el kell tölteni, tehát nem kapcsolódik ki.
0: Gyermekkorunkban emlékszem vissza, ugye nem is volt ez a rádiótelefonos korszak, és hogy elmentünk oda, csak akkor tudtunk ugye telefonálni haza, hogyha oda mentél mondjuk egy vonalos telefonhoz, vagy egy fülkéhez, még akkor fülkéhez, és akkor csörögt, és amúgy meg nem zavart téged senki, és ez volt az igazi, nem a mostani, hogy mindig be vagy kapcsolva.
2: Mert a 21. század azt várja, hogy mindig elérhető legyél, és te mindig be legyél kapcsolva, de ha mindig be vagyok kapcsolva, akkor mikor kapcsolódok ki? Akkor ebből az következik, hogy ha én nem kapcsolódok ki soha, ha én mindig be vagyok kapcsolódva, vagy mindig be vagyok kapcsolva, akkor le fogok merülni, hamarabb merülök, mint aki pihen, és akkor innen jönnek azok a pszichoszomatikus betegségek, amelyeket már más témákban felsoroltunk, ami annak a következménye, hogy az ember szervezete, teste, lelke, szelleme nem pihen, mert mindig be van kapcsolva.
0: Ha már itt tartunk, akkor emiatt van az, hogy hamarabb betegszenek meg az emberek, hamarabb égnek ki az emberek.
2: Így van. Így
0: mert
2: van.
0: Hamarabb merülnek
2: ki. Kiég. Pontosan. Tehát az már látható, hogy a nem megfelelő minőségű és nem megfelelő mennyiségű alvás erősen visszaveti az enyének a szellemi tevékenységét és a testi problémáinak is jelentős részét, a kialvatlanság is okozza. Uh-huh. Amire azt mondják, hogy valakinek kimerültek az energiaháztartásai, mert már nem tud honnan energiát tulajdonképpen elővarázsolni. És a legegyszerűbb feladatnak az elvégzése is egyre nagyobb feladatot és egyre nagyobb problémát jelent, mert nincs honnan meríteni, mert nem kapcsolódott rá a töltésre. Aki elhiszi magáról, hogy neki mindig állandóan dolgoznia kell, mert csak akkor történik az életébe olyan, amit ő hasznosnak vél. Aztán, amikor az ember találkozik ezekkel a kiégett emberekkel, vagy leégettekkel, akkor nagyon el tudják azt mondani, hogy mennyi minden volt, amit ők rosszul csináltak, és az első 5-6 problémák között az volt, nem tudom megmondani, hogy mikor voltam utoljára szabadságon. Mert azt hittem, hogy nekem mindig ott kell lennem, mert féltettem az állásomat, mert féltettem a renomémat.
0: Én ezt érzem rajta, különben.
2: Ez 10-ből 9-szer általában ez van.
0: De akkor ezért is van az, hogy tulajdonképpen ő ki is játssza az összes adukártyáját. Tehát ő nem 100%-ot tesz bele, hanem 200-at, és azt megmutatja pillanatok alatt, sosem marad titok, sosem marad olyan jellegű dolog. Tehát nincsen meg az a 95%-ot adok, és még 5%-ot bármikor rá tudok tolni, mint a versenyautók szoktak
2: például. Ez azt kell mondanunk, hogy ez valamilyen szinten egyébként az intelligenciát is méri. Elhiszem magamról, hogy nekem mindig bekapcsolódva kell lennem, és bekapcsolva kell lennem, mert én nem lehetek az, aki egy kicsit is pihen. Aztán az emberi szervezet az egyszer azt mutatja, hogy na jó, akkor ebből elég volt. Igen. És akkor jönnek a nagy fogadkozások, hogy mi lesz majd, ha én újra előre kapok.
0: Most, hogy visszagondolok erre a dologra, az ő példája az azt mutatja, hogy 5 évente vált munkahelyet így éppen ezért, és soha nem ő mondta még azt, hogy köszönöm szépen, elég volt, és jó.
2: Korábban beszéltünk arról, hogy a mi szüleink még 1-2 munkahelyen dolgoztak le 30-40 évet. Emlékszel, amikor igen, beszélgettünk erről? Tehát azért tudtak az emberek évtizedeket egy munkahelyen eltölteni, mert mondjuk tudtak pihenni is, és az, hogyha valaki pihent, az egy teljesen természetes dolog volt, és soha senki nem várta el azt, hogy te ne pihenjél soha. azok a főnökök és azok a vezetők, akik szitokszónak hallják azt, hogy főnök elmennék néhány napra, azok így fognak újra és újra egyfolytában betanítani és állásokat hirdetni, mert az embereik ki fognak merülni. Ide is kell az intelligencia, meg egyfajta belátás. Illetve az, hogy szeretem-e eléggé saját magamat.
0: Hú, de fontos témát beszéltünk a mai napon, és én azt gondoltam különben, hogy egy picit ez lazább lesz, de ez nem laza. Ez a kőkemény valóság.
2: Nagy probléma az, amikor valaki elhiszi magáról, hogy ő neki mindig dolgoznia kell. Ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, és ez a társas életét, a szociális életét, a fizikai, testi, szellemi életét idővel mind leépíti. Ennek mindenki megfizeti az árát.
0: Fú, ez kegyetlen volt. A másik pedig az, hogy itt két hibás is van. Van egy, aki liheg azért, hogy ezt csinálhassa, és van a másik, aki pedig liheg azért, hogy csinálják neki.
2: Pontosan így van. Persze vannak már olyan modern társadalmak, ahol kötelező elmenni, sőt próbálják több nyugati országban azokat az úgynevezett sabbát éveket bevezetni, hogy egy bizonyos munkakörben, vagy bizonyos munkaterületen dolgozók 7 évente egy egész évre mennek szabadságra. Egy egész évre.
0: De az nem túlságosan hosszú kiszakadás ebből a munkából? Hát egy év alatt azért újraírja magát egy vonal.
2: Rájöttek arra, hogy aki 6 éven keresztül oly mértékben hozza a nagy hasznot a cégnek, akkor olcsóbb őt elengedni egy évre, foglalkozzon teljesen más dolgokkal, sőt, ezt még a cég fizeti is neki. Mert amikor visszajön, akkor egy olyan újult erővel lévő valakit kapunk vissza, hogy 6 évig csak a hasznát húzzuk újra. Ezek érdekes dolgok egyébként.
0: Hú, ez megér egy adást. Már csak az is mondom, hogy ezt írjuk fel magunknak. Ezt én így nem tudom így elengedni. Majd meglátjuk a folytatásban. De most letelt az időnk, most mennünk kell. Nagyon élveztem ezt is. Nagyon szépen köszönjük. Józsi, neked csodás, szép napot, és a hallgatóknak is elnézést, akik most írják nekem az SMS üzeneteket, tel is tele kérdéseket, vissza fogunk erre még térni, jó? Köszönjük szépen!
2: Rendben van, örülök! Minden jót kívánok, és merjetek pihenni!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új szakirány indul a Nyíregyházi Egyetemen. A legjobbak között a nyíregyházi gyakorlatok, és Nagy Kanizsán szerepeltek a felnőtt vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fenntartható közlekedés, korszerű mérnöki tudás, növekvő ipari igények. E-mobilitás szakirányt indít a Nyíregyházi Egyetem a jövő mérnökeinek képzésére, tudatta az intézmény. A szakirány a gépész, közlekedés és járműmérnöki képzésekben lesz elérhető a másodéves hallgatók számára. A cél, hogy naprakész gyakorlatorientált tudást szerezzenek a fiatalok az elektromos és hibrid járművek technológiáiról, valamint az ezekhez kapcsolódó energiarendszerekről. A képzés során a hallgatók megismerik a hibrid és elektromos hajtásrendszerek működését, az akkumulátor technológia alapjait, valamint a járművek üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges ismereteket. Kiemelt szerepet kap a biztonságtechnika és az intelligens vezérlőrendszerek oktatása is, írják. Az első e-mobilitás szakirányos fél év 2027. februárjában indul. A Mustárház és a Diákpolgármesteri Iroda két helyi ifjúsági tevékenysége is bekerült a helyi ifjúsági munka európai csartája legjobb gyakorlatai közé, tudatta a nyíregyházi szervezet. Ezeket júniusban Norvégiában be is mutatja városunk diákpolgármestere, Décsi Dorottya, az európai szakemberek számára. A 2019-ben indult program olyan eszközöket és bevált ifjúsági gyakorlati példákat emel ki, amelyek célja a helyi ifjúsági munka további fejlesztésének ösztönzése. Nyíregyházáról a legjobb európai ifjúsági jó gyakorlatok közé a Városi Diákparlament, valamint Nyíregyháza testvérvárosi ifjúsági együttműködései kerültek be. Nagy Kanizsán szerepelt az AquaEse Profiltrend csapata a férfi OB2-es vízilabda bajnokságban. A felnőtt pólósok a miskolci MEAFC és a Pécs ellen ugrottak medencébe. Az első mérkőzést megnyerte az Aqua 15-10-re. A második meccsen 18-8-ra diadalmaskodott. A nyíregyházi vízilabdások így két győzelemmel zárták a rájátszás első fordulóját. Legközelebb ismét nagy utazás vár rájuk, hiszen Pécset rendezik a rájátszás második fordulóját. Ott a Nagy Kanizsa és újra a MEAFC lesz az ellenfele az Aquának, közölte az egyesület. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, eső nem valószínű. A szél helyenként élénk erős lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy új...

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Stefan.
1: Stefan. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: A szívnek.
0: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismerések rendőr és tűzoltó nap alkalmából. Újabb előadás a Szépkorúak Akadémiáján, és marad a Spari vezetőedzője. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elismeréseket adtak át a rendőr és tűzoltó nap alkalmából, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Vármegyénkből Tóth János tűzoltó alezredesnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettesi szervezet vármegyei főügyeleti osztály vezetőjének adományozott tűzoltósági tanácsosi címet Pintér Sándor belügyminiszter. Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül az év tűzoltója miniszteri díjat hárman vehették át. Az elismerést funkcionális kategóriában Rutkai Dél Vivien tűzoltó főhadnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője kapta. A belügyminiszter kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül festményemléktárgyat adományozott Domrádi László Sándor nyugalmazott tűzoltó ezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltó szövetség elnökének, a Nyíregyházi Tűzoltó és Vízimentő Egyesület parancsnokának. A további díjazottakról a társaság honlapján olvashatnak. A magyar forint 80 éve. Ezzel a címmel folytatódott a Szépkorúak Akadémiája tavaszi évadának második előadása a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Az eseményen Holmár Zoltán történész bemutatta a forint előzményeit, és kitért arra is, hogy a fizetőeszköz neve egészen a középkorig nyúlik vissza. Írja a VMKK a közösségi oldalán. Szó esett azokról a grafikusokról és művészekről, akik a bankjegyek kinézetéért feleltek. A programsorozat május 6-ai alkalmán az egészségügy kerül fókuszba. Gerzsenyi Krisztián fogorvos tart előadást a szájhigiéniáról. Bódog Tamás marad a Spari vezetőedzője, írja a nyiregyháza.hu. Az elmúlt hónapban többször egyeztetett a klub vezetése a trénerrel a hosszabbításról, és mindkét fél az első perctől jelezte, hogy közösen képzelik el a jövőt. A hétvégén eldőlt, hogy a csapat biztosan az élvonalban marad. Bódog Tamás egyébként ősszel érkezett Nyíregyházára, és bár a tavaszt hátrányból, még kieső helyről kezdhette a csapat, sikerült kiharcolni az NB1-ben maradást. Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Eső nem valószínű. A szél helyenként élénk erős lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby?
0: Get free of the bug and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Indítok egy stoppert, és mert ugye csak 10 percünk van a mai nap folyamán is. Jó. Na, hát akkor indul a mai adás, köszöntöm a rádió hallgatókat. A Csak 10 perc rovat már is zöld lámpát kapott. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
3: Szervusztok!
2: A túlsó oka nem a kalória, hanem az éhség. Mondtuk ezt egy héttel ezelőtt. Tartod még ezt?
3: Kiváltképpen csak ezt tartom.
2: Jó. Három mondatba át tudjuk ismételni az eddig tanultakat?
3: Persze. Nagyon egyszerű kérdéseket tettük föl. Meddig eszel? Amíg tele nem leszel. Tele vagy, nem eszel. Akkor mi határozza meg, hogy mennyit eszel? Az éhség.
2: Meg
3: miért
2: te
3: hízol el? Hát igen, de miért hízol? Nem, az éhség, nem te. Az nagyon fontos. Nem te. Az éhség. Miért
2: hízol el? Mármit azt mondom, hogy nekem te.
3: Ja, neked?
2: Igen.
3: Próbálom. Hát azért, hogy mondjam, mint a rossz gyerek. Szóval miért hízol el, mert éhes vagy és eszel, és akkor hol kell megoldást találni? Ki az ellenség? Az éhség.
2: Az éhség. Így van.
3: Akkor mi a minden harc, ha valaki ellen harcolsz, mi az első lépés, a legfontosabb, hogy ismerd meg az ellenséget. Tehát az éhséget kell megismerni, és itt mindössze odáig jutottunk, hogy háromfajta éhséget különböztetünk meg. Uh-huh. És ezt már el is mondtuk, de ismételjük, hát fiziológiás éhség, hedonista éhség és kondicionált éhség. És nézzük meg ezeket részletesen. Ugye a legkönnyebb dolgunk a fizikai éhséggel van, mert ezt aztán tényleg mindenki ismeri, jól ismeri, mindent megtapasztalt már belőle, üres a hasad, korog a gyomrod,
2: igen,
3: akkor szó szerint nálad.
2: Hát van ilyen, igen.
3: Lehet, hogy éppen van ilyen, bár nem tudom mikor és mit ettél, de ez viszonylag ritkán jelentkezik már a mai embernél. De az a lényeg, hogy szó szerint jó ideje nem ettél, és akkor éhes volt.
2: Azért van, mert minden mindig rendelkezésre áll, azért, mert mindig igen, minden elérhető, mert tele van a hűtő, igen, csak hogy az emberek is megértsék, ugye ennek nem az a lényege most, hogy Isten igazából senkinek nem korog a gyomra, dehogy nem. Korog a gyomra, oda megy a hűtőhöz, és azonnal kezeli a helyzetet.
3: Így van, és nem veszi figyelembe, hogy vajon mi vitte oda. Tehát nem biztos,
2: a lába,
3: hogy a fizikai éhség... Nem biztos, hogy a fizikai éhség volt az, ami oda vitte, mert az éhséget egy kalap alá vesszük, és ez az, amit nem szabad megtenni. Ezért fogunk most ezzel foglalkozni a héten. Tehát régen ez volt a fő, vagy az egyetlen éhség típus, hogy az ember a túlélés.
2: Én is azt hittem körülbelül, hogy egy van, tehát éhes vagyok, eszek, pont.
3: Nem egy van. Tehát van egy azért vagy éhes, mert már régen nem ettél című fizikai éhség. Ez normális. Hogy ne ez? Túlélési ösztön. Oké. Csak hogy nem csak ezért eszünk, hanem eszünk azért is, mert élvezzük az evést. Jó érzés, jó ízek. Mi ez neked lényegében innentől kezd ez az evés? Egyfajta jutalmazás. Jutalmazó területeket ingerelnek az agyadban. És ezek pontosan olyan, mint a kábítószer, ezért is nevezzük hedonista éhségnek.
2: Hát hasonló központra hat.
3: Igen. Na most, és a mai élelmiszergyártók sajnos tesznek is azért, hogy ez a függőség, ez meglegyen. És ezért van jelen szinte mindenben a függőséget okozó cukor. Ugye beszéltük, nézzék meg, együtt ellenőriztük le, hogy mit keres a füstölt szalonnában cukor. Emlékszel?
2: Persze.
3: Vannak idegi végződések a bélfaladban, amelyeket ingerel az étel, és ha ez ingerületbe jön, akkor az egy pozitív központba fölmegy az agyadba, és jó érzést vált ki. Igen, ám csak, hogy olyan erős ingert ad a szénhidrát, hogy ez a valami visszahúzódik, ez a kis idegvégződés, és egyre kevésbé lesz ingerelhető, hogy ne ingerelje túl a szénhidrát. Viszont innentől kezdve a zsír meg a fehérje nem igazán tud neked örömöt adni. Tehát vágysz arra, amit a szénhidrát tud adni, mert az sokkal nagyobb. És akkor kiveszi meg a szalonnát. De az megeszed a szalonnát, egy szénhidrátos embernek egy szalonna nem fog igazából ugyanolyan örömhatásokat, olyan magas dopamin szintet kiváltani. Hogy oldod meg, hogy megvegyék a szalonnádat?
2: Hát úgy, hogy te telerakom olyan dologgal, vagy olyan hozzá, pácot teszek hozzá például, ami már van, tartalmaz, olyan, amire kattan az ember.
3: Így van, pontosan így van. Tehát így kerül be.
2: Vonzóvá teszem a terméket.
3: Így van. Tehát manipulálod az embert, hogy egyen ilyet, azáltal, hogy olyan dolgokat teszel hozzá, amelyek ezt az inger központot, ezt a dopamin felszabadító területet ingerlik. De amikor emiatt eszel, a dopamin felszabadulás, tehát a jó érzés utáni vágy miatt eszel, akkor igazából az már nem valós éhség.
2: Nem valós éhség?
3: Nem valós éhség, mert azzal egy dopamin igényt szolgálsz ki, egy jó érzés igényt szolgálsz ki. Nem a létfenntartásodhoz szükséges ételeket eszed meg, hanem azért eszel.
2: Ez a dopamin hasonlít a futásnál is, hogy még többet, még többet, még többet.
3: Igen, ez amit beszéltünk, ez az a hormon, ami a még hormon. Minél többet szabadítasz föl, annál többet kívánsz, és ezért tolod azokat a dolgokat, amelyek ezt a dopamin.
2: Remélhetően tudunk leállni.
3: Így van. Na most tudok egy nagyon tipikusan a hedonista éhségre épülő ételt, vagy fogást, tippelj, hogy mi az, ami már lényegében csak akkor eszel, amikor már réges-régen tele vagy. Egyáltalán nem vagy éhes. Pontosan. És semmi értelme nincs, ez a desszert. Pontosan így van. Az étkezés végén értelmetlen, üres kalória. Semmi más. És ez mi a baj, hogy plusz, igaz, hogy ezt beviszed. Jó. De gyorsan hoz újra éhséget. És nem azért eszed, mert kell, nem azért eszed, mert szüksége van rá a szervezetednek, azért eszed, mert akarod. Érted már? Na ez nagyon komoly gond.
2: Általában különben ez úgy működik az embereknél, hogy az étellel jól laknak, és a desszerttel meg tulajdonképpen megkoronázzák az ételt, és ez okozza igazából a gyönyörfaktort. Mert ez az, ami után vonzódunk, amikor látunk egy tejszínhabos süteményt például, akkor engem nem az előtte lévő rántott hús érdekel, hanem már az, hogy várom, hogy mikor jön a süti.
3: Igen,
2: de a sütivel nem kezdhetek.
3: Pedig kezdenél, nem igaz? Mert a süti meg az éhséget nem. Tehát a szervezet így fenntartása van. A szükséges dolgoknak így csak töredékét tartalmazza. Na de a végére oda teszed, ez egy hedonista éhség. Tehát kívánod azt a sütit, de valóságban éhes vagy?
2: Nem.
3: Nem. Na, és van egy nagyon fontos hatása. Tehát ha teszem azt, mondjuk nem nyomott tele tésztával a húslevest, eszel benne zsíros húsokat, nagyon minimális zöldséget, utána egy sült tyúkot, vagy még jobbat, mondjuk egy csülköt eszel savanyú káposztával, akkor jól laksz ezzel. Nem eszel desszertet, akkor igazából ennek az éhséget elnyomó, vagy telítettséget adó hatása olyan 4-6 a mennyiségtől függően még akár hosszabb óra is lehet. Oké, na most nézzük meg ugyanezt az ételt, ugyanilyen mennyiségben. Csak tegyél a végére egy desszertet, mondjuk egy somlóit.
2: Akkor kömösszed 2 óra múlva már kopogsz.
3: Igen, 1-2 óra múlva, az a valamit úgy ennék. Szóval tele vagyok én, de valamit úgy ennék. Na erről beszélek. Tehát a desszert is egy ilyen tipikus kényelmi, vagy inkább azt mondani, ilyen jó érzés étel, tehát egy ilyen hedonista étel. Dopamin szabadítva, jó érzés volt. De tegyük fel szomorú, vagy mit csinálsz?
2: Esze.
3: Így van. Tegyük fel, hogy feszült vagy, mit csinálsz?
2: Felhívlak.
3: Esze. Tehát az a lényeg, hogy jó érzést akarunk hozni, egy rossz érzést elnyomni. Érted már? Tehát arra is...
2: Az étel mindenre jó, Gyula. Büntetni, dicsérni, ünnepelni, szomorkodni, mindig...
3: Na, erről is fogunk beszélni, mert ezek nagyon fontos meglátások, és nem is tudod, hogy milyen szinten vagy átverve. Tehát az a lényeg, hogy nem akarsz érezni egy érzést, akkor jó érzés kell helyette, eszel, mert azt élvezed. Az élelmiszeripar ezt aztán a feldolgozott ételekkel ugye ki is szolgálja, más cukros szalonna is. Társai, tehát ezek gerjesztik ezt a hedonista éhséget, te pedig eszel akkor is, amikor fizikai éhséged nincsen. Tetszik érteni?
2: Igen.
3: Na, akkor beszéljünk, még annyi időnk van, a valódi éhség görbéről. Tudod, mikor vagy a legéhesebb? Ha felveszed az emberek átlag éhség görbéjét, akkor az ember mikor a legéhesebb?
2: Hogy néz ki egy átlag éhség görbe? Én azt se tudom.
3: Jó, de mikor van szerinted a csúcspontja egy átlag mai életet élő emberiségének?
2: Hát most napszakban mikor van?
3: Na igen.
2: Hát mondjuk szerintem akkor mit a délbe?
3: Aha, este 7:30 és 8 óra között jelentkezik a legtöbb.
2: Az én ismerőség a többsége erre azt szoktam mondani, hogy este nem vagyok éhes, de eszek. Egyfolytában eszek.
3: Hát de, mert éhes. Tehát igen, és akkor is éhes, ha előtte ettél. Igen, jól mondod, egyfolytában eszik. Tehát mikor a legkevésbé éhes az ember, reggel 8 óra körül.
2: Reggel 8 óra körül. Hogy tudsz te például reggel enni?
3: Várjál, még ezt azért nézzük már meg, mert ez nem ennyi. Tehát ettél délben, kora délután, este mégis éhes vagy. Vagy reggel 8 óra van, nem ettél már nagyjából
2: 12
3: órája, és nem vagy éhes. Akkor az étel, bevitt étel az, ami az éhséget megállítja? Nem. Tudod, miről szól ez? A hormonokról. Ugye? Tisztul a kép? Tehát reggel ébredés, stressz, magas kortizol, magas növekedés van, magas cukor, inzulin beáramlás, szimpatikus túlsúly, ez olyan 5 óra környékén indul, és emiatt nem vagy éhes. Nem azért nem vagy éhes, mert most ettél, régen nem ettél. Tehát magyarul az, hogy éhes vagy, mert már régen nem ettél, ez nem igaz. Nem, ez egyszerűen nem igaz. Tehát az a lényeg, hogy milyen hormonok vannak benned, és amit eszel, az milyen hormonokat hoz. Tehát igazából a testzsír is erről szól. Nem igaz, hogy túl sok étel van, és attól úgyis mindig mindenki elhízik. Nem, eltoljuk a hormont, abból van a probléma, mert a testzsírod az nagyon-nagyon jól szabályozott. Ha nincs elég, akkor nem bírsz ki egy betegséget, nincs tartalék, de ha túl sok van, akkor meg nem igazán tudsz egészségesen élni. És állatvilágban még egyszerűbb, növényevű, kövér lesz, elhízik, megeszik a ragadozók. Ugye nem tud elmenni, ragadozó elhízik, hát nem tud elejteni sem. Testzsír csak úgy nem nő, hanem nő az inzulin, hormonális hatás, és akkor onnantól kezdve a túlsúlyod van, akkor jó eséllyel hormonális gondjaid vannak. Tetszik érteni?
2: Na, hát akkor hogy folytassuk holnap?
3: Hát a hedonista éhség legyőzhető, erről két mondatot beteszünk, amit ma már sajnálatos módon nem tudtam elmondani, és egy újabb, és talán a legveszélyesebb éhségformát fogjuk megismerni.
2: Jó, oké. Köszönjük szépen, doktor úr, jó pihenés, holnap megint keresünk. Szia.
3: Szervusztok.

0: Zenecsatorna. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zajos munkákba kezd a MÁV. Pumpapálya épül Fényes Litkén és Egészség nap a Lippaiban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajos munkába kezd a MÁV. Előre tervezett éjszakai zajjajáró karbantartást végeznek a Nyíregyháza, Záhony és a Miskolc Nyíregyháza vonalon. Május 19-e és 29-e között. Demecser és Pátroha között, Záhonynál, Fényes Litke, Kisvárda és térségében, valamint Tokaj és Rakamasz között is dolgoznak majd. Emellett a Nyírteleki állomásának közelében május 5-én is munkák várhatók. A vasútársaság közölte, az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál dolgoznak majd. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kérik. Pumpapálya épül Fényes Litkén. A város tájékoztatása szerint a beruházás a kerékpárút építésből megmaradt forrásból készülhet el, a focipálya közelében. A projekt keretében egy megvilágított kerékpáros akadálypálya és egy füves kispálya épül. A projekt a nyilvános közbeszerzés előkészítésénél tart. Egészségnapot tartottak az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János mezőgazdasági technikum és szakképző iskolában. Az esemény célja a betegségek megelőzése, a tudatos életmód és a lelki egyensúly népszerűsítése volt, tudatta a Nyíregyházi intézmény. A programon szakemberek közreműködésével különböző szűrővizsgálatokon vehettek részt a tanulók. Például ellenőrizhették vérnyomásukat, vércukorszintjüket. Tartottak interaktív előadásokat, rendhagyó testnevelés órát, és megszervezték az osztályok közötti egészségnapi vetélkedőt, ahol a 11. A győzedelmeskedett. A Nyíregyházi Egyetem egykori hallgatója, Kun Péter képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Központi Könyvtár galériájában. A tárlat a sokszorosító grafika és az akvarell technika eszközein keresztül enged betekintést az alkotó egyéni, szimbolikus képi világába. Az intézmény közleményében azt írja, az alkotó 2010-ben szerzett diplomát a Nyíregyházi Főiskola rajz-vizuális kommunikáció szakán. Jelenleg a Salgó-Tarjáni Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola tanára. Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Eső nem valószínű. A szél helyenként élénk erős lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: A reggeli lelkesedés remélem mindenkinél ott van, május 2-a van. Szépen beléptünk ebbe a hónapba is. Én pedig szuper hétvégét kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel pedig a következő 6 órában rádiózom velem. Én Szent a Jedit vagyok, indulunk James Morrisszal.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Ő volt Coolio itt a Best FM-en, a legjobb zenék között. Jó étvágyat kívánok a reggelihez, és élvezzük azért ezt a hosszú hétvégét. Ma még szombat van, úgyhogy ilyenkor még előttünk van azért ez a jó kis két nap, amiben rengeteg pihenés lehet, és ahogy elnézem, nagyon jó idő ígérkezik, úgyhogy én semmi gátját annak nem szabnám, hogyha éppen valaki szalonnát szeretne sütni, vagy bármilyen kinti tevékenységet folytatni, mert hogy akár még egy napozással is össze lehet kötni. Alakul az időjárás, és főleg itt a reggeli kis ébredésnek a hangulata is, azt gondolom, hogy megpecsételheti ezt a szombati napot. Egyébként beléptünk itt a májusi hónapba, az év 5. 31 napos hónapjába, a tavasz legzöldebb és legélénkebb időszakába. Hogy honnan kapta a nevét, és hogy milyen érdekességek, jeles napok is kapcsolódnak éppen a mai dátumhoz, na ezt is ki fogom deríteni. A legjobb zenék viszont jönnek hozzánk, Barbra Streisand itt a Best FM-en, 8:49-kor. Barbra Streisand.

0: imádom, hogy tényleg azokat a zenéket jártátok, amire én felnőttem, amikre én buliztam, és amik úgy nyomot hagytak bennem, amikhez rengeteg emlékem kötődik.
1: Ez

jó kis dalocska volt, sokan énekelték, és biztos itt a Halott pénzelés Olá Helénával, mert hogy ők írták, éneklik ezt a dalocskát, és bizony, ha már ölelés, meg szeretés, ez nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk növelni a boldogság hormonjainkat, és ebben egyértelműen ott szerepel az ölelés, a csók, a kézfogás, akár játék a házi állattal, mert hogy ez mind-mind az oxitocint, a szeretet hormonunkat tudja egy picikét növelni. No, de ha már itt növeljük a hangulati elemeinket, akkor a hangulat stabilitásunkról is érdemes néhány szót ejteni, mert a szerotonin felelős azért a boldogság gért, hogy ezt gyakorlatilag egy picikét így megadjuk magunknak, és ebben pedig szerepel, hogy hogyan tudjuk ezt egy picikét hangulat stabilizáció jelleggel alkalmazni. Hát itt van a napfény, amire remélhetőleg a mai nap folyamán, hát igencsak hát lesz igényünk, és azt gondolom, hogy lesz is térségünk fölött. Séta a természetben, egy kis meditáció és az egészséges étkezés is ide tartozik, úgyhogy mindenképpen érdemes már a reggeli órákban akár eltervezni, hogy milyen séta lesz, hogyan meditálunk, és a mozgás egészséges étkezés is beleférhet így a hétvégi kis program tervbe. Madonna jön, én pedig Lenny Kravitz-el majd folytatom a listát. What are you looking at?

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban. Imádom egyik hangjáért, megőrülök Nordiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
1: Bárhol is vagy, ott van

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: után.
1: Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a 103.9 Best FM, ahol szólnak a legjobb zenék. Az előztetésen túl vagyunk, és bizony akik mondjuk itt a mindenféle pollentől szenvednek, hát őket azért arra intek mindenképpen, hogy óvatosan szellőztessenek, gyakrabban mossanak hajat, ágyneműt is ugye ezzel, hát úgy szoktunk úgy foglalkozni, hogy még többet lehúzni, mosni, nem egy egyszerű időszak, és bizony még mindig tart itt a késő tavaszi pollen szezon. Mondhatom azt is, hogy a legerősebb terhelésű időszakában vagyunk, mert hogy egyszerre csak nem 20 féle allergén virágporra van jelen itt a levegőben, ezt lehet olvasni egy bizonyos oldalon, és bizony azt is, hogy itt továbbra is jelen van a levegőben még a nyárfa szősz, amit nem nagyon szeretünk, főleg akkor, hogyha szellőztetünk, és a függönyön meg a bútoron mindenhol ott van. Hát egyébként ez itt van, viszont van egy tévhit ezzel kapcsolatban, hogy ez nem okoz pollenallergiás tüneteket, mivel valójában a nyárfa terméséből és annak szél által való elterjedését segítő egy ilyen üres, levegővel telt allergénfehérjéket nem tartalmazó részeiből áll, úgyhogy nem kell tőlem félni, már ami az allergiát illeti, maximum zavaró lehet, de az ellen meg tehetünk, ugye, megkérni a kedves férjünket, hogy ott egy szősz, kapd el és vidd ki a kukába. A legjobb zenékkel megyünk tovább, és bizony a vér nem válik vízzé, ezt nagyon sokszor szoktuk hangoztatni, és ha így látjuk a gyermekeinken is, akkor egy nagy puszi ölelés mindenképpen jár nekik így a reggeli órákban, én pedig cserébe hozom a Hooligans dalát itt a Best FM-en.

Szuper reggeli hangulatot kívánok mindenkinek, az idő szépen telik, nem sokára 9 óra van, Andi hozza a legfrissebb híreket, mint ahogy minden órában én pedig megnézem, hogy a mai napi Zsigmondoknak, Atanázoknak, Ráheleknek, vagy éppen a Boriszoknak a nevüknek mi is a jelentése. Szép nevek, én azt gondolom, úgyhogy lehet már akár őket így a kora reggeli órákban köszönteni. Én hozom a legjobb zenéket, tudja, kettőig, itt a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Már megint a Premier Outlet-be mentek.
2: Na-na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
3: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
6: Május 8-a, 9-e, 10-e Csempe és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitászpá, Jacuzzi Roadshow, Ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak. Május 8-a, 9-e, 10-e irány a Nyíregyházi út 19. Neked is ott a helyed.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
7: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Új szakirány indul a Nyíregyházi Egyetemen. A legjobbak között a nyíregyházi gyakorlatok, és Nagy Kanizsán szerepeltek a felnőtt vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fenntartható közlekedés, korszerű mérnöki tudás, növekvő ipari igények. E-mobilitás szakirányt indít a Nyíregyházi Egyetem a jövő mérnökeinek képzésére, tudatta az intézmény. A szakirány a gépész, közlekedés és járműmérnöki képzésekben lesz elérhető a másodéves hallgatók számára. A cél, hogy naprakész gyakorlatorientált tudást szerezzenek a fiatalok az elektromos és hibrid járművek technológiáiról, valamint az ezekhez kapcsolódó energiarendszerekről. A képzés során a hallgatók megismerik a hibrid és elektromos hajtásrendszerek működését, az akkumulátor technológia alapjait, valamint a járművek üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges ismereteket. Kiemelt szerepet kap a biztonságtechnika és az intelligens vezérlőrendszerek oktatása is, írják. Az első e-mobilitás szakirányos fél év 2027. februárjában indul. A Mostárház és a Diák Polgármesteri Iroda két helyi ifjúsági tevékenysége is bekerült a helyi ifjúsági munka európai csartája legjobb gyakorlatai közé, tudatta a nyíregyházi szervezet. Ezeket júniusban Norvégiában be is mutatja városunk diákpolgármestere, Décsi Dorottya, az európai szakemberek számára. A 2019-ben indult program olyan eszközöket és bevált ifjúsági gyakorlati példákat emel ki, amelyek célja a helyi ifjúsági munka további fejlesztésének ösztönzése. Nyíregyházáról a legjobb európai ifjúsági jó gyakorlatok közé a Városi Diákparlament, valamint Nyíregyháza testvérvárosi ifjúsági együttműködései kerültek be. Nagy Kanizsán szerepelt az AquaEse Profiltrend csapata a férfi OB2-es vízilabda bajnokságban. A felnőtt pólósok a miskolci MEAFC és a Pécs ellen ugrottak medencébe. Az első mérkőzést megnyerte az Aqua 15-10-re. A második meccsen 18-8-ra diadalmaskodott. A nyíregyházi vízilabdások így két győzelemmel zárták a rájátszás első fordulóját. Legközelebb ismét nagy utazás vár rájuk, hiszen Pécset rendezik a rájátszás második fordulóját. Ott a Nagy Kanizsa és újra a MEAFC lesz az ellenfele az Aquának, közölte az egyesület. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, eső nem valószínű. A szél helyenként élénk erős lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig

Jól esik már annak, aki kávézik, és a hétvégi komótos kávézáshoz kívánok mindenkinek nyugodt hangulatot, én pedig a háttérben hadd csicsergjek ott egészen kettőig. A legjobb zenéket ebben az órában hozom, és akkor mondom, hogy biztos, hogy fog nekünk énekelni Jennifer Lopez, de érkezik a Bagosi Brothers Company is. Velünk lesz majd Ekő a New Level Empire-rel, és egy jó kis Krisztáldal is érkezik. Csak hogy éreztessem azt a mondatot, amiről az ő daluk is szól. Vigyázz rám, itt a Best FM-en majd 9 óra után vagyunk. Szép reggelt!

C-Block és a Summertime itt a Best FM-en, szólnak a legjobb zenék. Május 2-án vagyunk szombaton, jó pihenést kívánok azoknak, akik tegnap a majálisi partik sokaságában éppen ünnepeltek, koncerteztek akár hajnalig, reggelig. Hát ők még biztos, hogy pihiznek, és milyen jól teszik, kell az, amikor nem csörög az óra, csak úgy magunktól ébredünk, amikor jól esik, jól kinyújtózzuk magunkat, fogyasztunk valami finom reggelit, és mondjuk ma nem feltétlenül kell csinibe öltözni, csak hogyha nem megyünk éppen valahová, mert hogy nagyon jó egy picit kilépni a komfortzónánkból. És ha már kilépünk, akkor nagyon fontos itt a mai napon, hogy bátran tervezhetünk kültéri programokat, mert hogy alapvetően szép száraz napos időre készülhetünk, maximum gomolyok lehetnek az égen. A mérsékelt szélben délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő, míg reggel ugye azért volt olyan hely itt az észak-keleti fagyzugokban, ahol még 0 fok alá is mehetett, de remélhetőleg ott is kialakul, és a fagy semmilyen növény, gyümölcsöt és fát nem fog egy kicsikét se tönkretenni, én ezért szurkolok. No, ígértem egy Bagosi dralt, nem sokára ő is jön, de előtte Jamiroquai, itt a Best FM-en.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: azért figyeljünk, hogy vannak itt útépítési, körforgalomépítési munkálatok, viszont van olyan is, ahol éppen fölmarták az útburkolatot, Nádor utca például, ott biztos, hogy tudják, bójával van egyébként jelölve, hogy legyenek figyelmesek, Fazekas János tér ott a 15-16 szám épület tömbök mögött is, vannak mindenféle felújítási munkák, úgyhogy itt is fokozott óvatossággal közlekedjenek, de hogy mi mindenre kell még figyelni, kerékpárút felújítás és akár programok lehetősége is, na ezzel érkezik a Városinfo itt a Best FM-en.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, javában zajlanak a munkálatok a stadion környezetében, ahol több mint 180 új és felújított parkolóhelyet alakítanak ki önkormányzati beruházás keretében. A fejlesztés részeként megújul a főbejárat előtti útszakasz, korszerűsítik a csapadékvíz elvezetést és a közvilágítást is. A beruházás várhatóan augusztus elejére készül el, és az elektromos töltőpontok kialakítását is előkészítik. Idén nyáron is megszervezi napközis táborait a nyíregyházi önkormányzat. Június 22-től augusztus közepéig 8 turnusban több mint 1600 általános iskolás gyermek táborozhat 5 különböző helyszínen. A részvétel ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni, a rászorulók számára a kedvezmény biztosított. Emellett a Szigligeti gyermeküdülőben is várják a diákokat, június 21-től augusztus végéig 10 turnusban közel 900 gyermek pihenhet a Balaton partján. Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját ünnepeljük idén, a Kossuth téren kulturális és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. A programok május 15-én ünnepi megemlékezéssel indulnak, majd szombat délelőtt színpadi produkciókkal folytatódik a rendezvény. Délután megkóstolhatják a város születésnapi tortáját, az este pedig a Vétek koncertjével zárul. És ha már programok, május 1-én ismét falusi majálist rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban, ahol a hagyományos május fállítás és néptánc bemutatók idézik meg a régi szokásokat. Az egésznapos rendezvényen játékokkal, népi programokkal és színpadi fellépésekkel várják a családokat. További részletek a városi sajtóban és a nyiregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a nyíregyházi városházáról minden héten.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Beszélgetőmet hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ide utam, és hazafelé utam is az autóban is csak a Best FM-t hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.

Zsigmondok boldog névnapot kívánok! Nevük germán eredetű Zsigmond, Zsigmond névből származik, elemének jelentése pedig győztes, védelem, vagyis győzedelmes védő, őket lehet köszönteni. Az Atanáz név is a mai napi palettán szerepel, görög eredetű név jelentése pedig halhatatlan. A Ráhel Héber eredetű bibliai név jelentése bárány vagy anyajú, és a Boris név is egy nagyon kellemes és szép kis név, őket is lehet egyébként már akár anyakönyvezni és ünnepelni, így május 2-án a név orosz bolgár eredetű név, jelentése pedig harc és harcos. Lehet itt a paletták között nézelődni, hogyha éppen valaki nevet szeretne adni születendő gyermekének, unokájának. Én nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek. Jönnek a legjobb zenék, nem sokára Balatoni Lájról is énekel nekünk Valmar, aki nem olyan rég volt itt városunkban a Kossuth téren, és olyan jó volt látni azt, hogy hát rengeteg finom és nagyon kis kellemes leánykák már gyakorlatilag a színpad elé putkoltak, plédeztek, hogy ott várják és az első sorból csodálják Marics Petit. No hát itt dalban érkezik majd hozzánk a legjobb zenék között a 103.9-en.

Mindjárt 10 óra van, az órákat be lehet állítani, hogyha mondjuk még a felhúzós óra nem ott mutatná az időt, ahol éppen kellene. Erre figyeljünk, én pedig a legjobb zenéket a következő órában is hozom, és vannak program lehetőségek között is, egy kis válogatási lehetőség, úgyhogy ennek is utána járok, amíg Andi hozza a híreket.

0: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismerések rendőr és tűzoltó nap alkalmából. Újabb előadás a Szépkorúak Akadémiáján, és marad a Spari vezetőedzője. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elismeréseket adtak át a rendőr és tűzoltó nap alkalmából, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Vármegyénkből Tóth János tűzoltó alezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgató helyettesi szervezet, vármegyei főügyeleti osztály vezetőjének adományozott tűzoltósági tanácsosi címet Pintér Sándor belügyminiszter. Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül az év tűzoltója miniszteri díjat hárman vehették át. Az elismerést funkcionális kategóriában Rutkai Dél Vivien tűzoltó főhadnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője kapta. A belügyminiszter kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül festményemléktárgyat adományozott Domrádi László Sándor nyugalmazott tűzoltó ezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltó szövetség elnökének, a Nyíregyházi Tűzoltó és Vízimentő Egyesület parancsnokának. A további díjazottakról a társaság honlapján olvashatnak. A magyar forint 80 éve. Ezzel a címmel folytatódott a Szépkorúak Akadémiája tavaszi évadának második előadása a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Az eseményen Holmár Zoltán történész bemutatta a forint előzményeit, és kitért arra is, hogy a fizetőeszköz neve egészen a középkorig nyúlik vissza. Írja a VMKK a közösségi oldalán. Szó esett azokról a grafikusokról és művészekről, akik a bankjegyek kinézetéért feleltek. A programsorozat május 6-ai alkalmán az egészségügy kerül fókuszba. Gerzsenyi Krisztián fogorvos tart előadást a szájhigiéniáról. Bódog Tamás marad a Spari vezetőedzője, írja a nyiregyháza.hu. Az elmúlt hónapban többször egyeztetett a klub vezetése a trénerrel a hosszabbításról, és mindkét fél az első perctől jelezte, hogy közösen képzelik el a jövőt. A hétvégén eldőlt, hogy a csapat biztosan az élvonalban marad. Bódog Tamás egyébként ősszel érkezett Nyíregyházára, és bár a tavaszt hátrányból, még kieső helyről kezdhette a csapat, sikerült kiharcolni az NB1-ben maradást. Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Eső nem valószínű. A szél helyenként élénk erős lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

nézem itt a kalendáriumot, a születésnaposokat nem felejtjük el, és hogyha valaki pont május 2-án született, akkor nem árt tudnia, hogy David Beckham angol labdarúgóval pontosan egy napon ünnepel. Egyébként David Beckham a mai napon 51 éves, és milyen érdekes karakterű, hogy egy klasszis, világklasszis labdarúgó, viszont ha meghallanák a hangját, hát akkor így becsukott szemmel nem biztos, hogy össze tudnák kötni a hangját magával a karakterrel. Vagyunk így egy páron, remélhetőleg csalódást senki nem okoz önnek sem itt a Best FM-en. Én Zentai Edit vagyok, a legjobb zenékkel 2-ig jön az Álkezár.

tudjuk. Leszek a bal, ami feláz téged, leszek a perc, mit át kell élned, számíthatsz rá. A legújabb.

Kutyusok szépen sétálnak mindenhol, és nagyon jó azt látni, hogy most már szinte tényleg mindenhol azt látom, hogy összeszedik a kutyak, akit a gazdik, úgy indulnak le, nagyon helyes, ilyen kis zacsival egybekötött pórászt lehet már ugye beszerezni, és akkor így gyakorlatilag nincs mellé nyúlás, ott van egyben az acsi, és akkor nem kell senkit figyelmeztetni, hogy mi is a megfelelő szabály gyakorlatilag erre. Úgyhogy én nagyon kellemes napot, sétát kívánok mindenkinek, szuper lesz az időnk, úgyhogy nincs kifogás az irányba, hogy kimozduljunk a lakásból, mert hogy kell a levegőzés, a mozgás, a szabadtéri programokra pedig tökéletes ez az időválasztás. No, hát említettem, David Beckham születésnapja mai napon van, 51 éves, de nem szeretném kihagyni a sorból Dwayne Johnson sem, ugye művész nevén The Rock, amerikai színész, láthattuk nagyon sok filmben, nekem nagy kedvencem a Halálos Iramban című filmben többek között, 54 éves, ez a hegyomlás jellegű férfi ember, hát ugye ízlések is pofonok. Berecki Zoltán pedig a mai napon pontosan 50 éves, úgyhogy lehet köszönteni azon kedves hallgatóinkat is, akik éppen kerek számot, évfordulót ünnepelnek. Ez mindig egy jó kis meglepetés bulival is tárosulhat. Én pedig hozom a legjobb zenéket Christina Aguilera-val a folytatásban, aztán fölkészül Britney Spears, de jön még ebben az órában az Irie Mafia dala is.

Milyen szupi, amikor érzem itt a szomszédból átjövő illatokat, és szinte tudom, hogy hol lesz rántott hús, meg bundás kenyér, hogy éppen a debreceni kolbászt kiveszi elő, és pirítja, süti, nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Hát ha már kolbász, akkor jó sok mustárral én bírnám falatozni, és imádom a kenyérnek mindig a farát, nem tudom, hogy hányan vagyunk ezzel így. Én mindig mosolygom, amikor a párom hazahoz, akár mondjuk egy vágott zsemlét is, ott is mindig nyisznyasz, a két vége már is az enyém, és imádok tunkolni vele, meg úgy frissen, ropogósan fogyasztani. Nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek, így a reggeli órákban föl lehet tankolni az energiakészletünket, aztán meg lehet indulni, mert hogy a lehetőségek adottak bármilyen programnak a tervezésére, és élvezzük is ki ezt a hosszú hétvégét, mert hogy azért ma még szombat van, és ilyenkor még egyáltalán nem gondolunk se az iskolára, se a munkahelyre. Pedig ugye tegnap volt a munka ünnepe, május 1-én, a tavasz ünnepe, és hagyományosan a májusfa állítással is indul ez a nap. Hát én látok azért májusfákat itt, ott, és talán csak így hát matekolni tudok, meg kombinálni, ugye milyenek vagyunk mi nők így, ha mondjuk ismerjük a kis város részünket, vagy az utcánkat, akkor úgy hát el tudjuk képzelni talán, hogy kitől kapott az a bizonyos hölgy éppen egy májusfát. Hát akik kaptak mondjuk egy ilyen jellegű kis csodát, nyugodtan a fotót elküldhetik nekem, én örömmel fogom ezt nézegetni. Én Zentai Edit vagyok, a messengerem megtalál. A legjobb zenéket pedig hozom a folytatásban, ez a Best FM. We'll be right back.

Fél 11 után vagyunk, Alice DJ pedig hozza nekünk az ütemeket, aztán Usher is fölkészül, és jön majd az Orsis dal is. Na és nagyon sok minden jön itt majd még ebben a hónapban, ne felejtsük el, ugye, hogy azért itt izgalmasan alakul itt ez a májusi hónap, az év 5. 31 napos hónapja. Egyébként magát a hónapnak a nevét Maia, a római termékenység istenőről kapta, a magyar népi kalendáriumban pedig ígéret havának is nevezik ezt a hónapot, ugye jellemzője a teljes virágzás, a melegedő időjárás, és a hónap végére ez a jó kis nyárias 25-27 fokos hőmérséklet is. Amit tudni kell még, hogy májussal jellemző itt a tavaszi zivatarok mellett azért a napsütés, a hónap végére pedig gyakran már jön az a nyárias meleg idő, amit már mindannyian nagyon várunk, úgyhogy nincs más tendünk, mint azt mondani, hogy yeah, jöjjön az a nyári hőmérséklet, így ezen a hétvégén.

Fugees, így a folytatásban, és jön a Compact Disco dala, amit én nagyon szeretek, és olyan jó úgy rádiózni, hogy élvezem ezeket a zenéket, amiket itt hallok a 103.9-en. Remélem ezzel ön is így van, hogyha igen, akkor akár használhatja az üzenőfalunkat, hogy üzen nekünk, megtalálja oldalunkon bestfmnyiregyháza.hu, ahol a hírek között is lehet olvasgatni, legyen az helyi információ, no és persze programot is lehet keresgélni. Még jó, hogy itt van nekünk Andi a hírekkel, mert hogy nem sokára ő is érkezik, 11 órakor egészen pontosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szia, én vagyok a tested. Egész nap dolgoztam neked. Feszültem, gondolkodtam, küzdöttem. Éjszaka csak egy dolgot kérek, adj egy helyet, ahol igazán pihenhetek. A jó alvás alatt regenerálódom, erősítem az immunrendszered, feltöltöm az energiát. De ha a paplan kényelmetlen, ha a párna nem tart, nem tudok rendesen dolgozni, érted?
2: Hungaru paplan. Kézműves, magyar prémium paplanok és párnák. Ötféle töltettel.
1: Kérlek, ma éjjel gondoskodj rólam.
2: Hungarupaplan.hu.
3: Természetesen ajánljuk.
2: Május 8-a, 9-e, 10-e, Csempe és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitászpá, jacuzzi roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak. Május 8-a, 9-e, 10-e, irány a Nyíregyházi út 19. Neked is ott a helyed.
4: Tudtad, hogy a vásárlási döntések 70%-a az utolsó pillanatban, gyakran épp az autóban ülve születik? Te is a számok embere vagy? Na akkor figyelj! A gazdaság pörög, a kamatok esnek, a vásárlóerő visszatért. De tudod, hogy hol éred el a legtöbb fizetőképes vevőt egy időben? Pont ott, ahol most te is vagy. A kormány mögött. Bármint az autóban. A Best FM hallgatói döntéshozók és vásárlók. Most éppen téged hallgathatnának. Használd a rádió reklámot, mert a profit szexi. Ne tippelj! Mérj! Találd fülön a vevőidet, és csináljunk rekordbevételt! Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Zajos munkákba kezd a MÁV. Pumpapálya épül Fényes Litkén és Egészség nap a Lippaiban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajos munkába kezd a MÁV. Előre tervezett éjszakai zajjajáró karbantartást végeznek a Nyíregyháza, Záhony és a Miskolc-Nyíregyháza vonalon. Május 19-e és 29-e között. Demecser és Pátroha között, Záhonynál, Fényes Litke, Kisvárda és térségében, valamint Tokaj és Rakamasz között is dolgoznak majd. Emellett a Nyírteleki állomásának közelében május 5-én is munkák várhatók. A vasútársaság közölte, az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál dolgoznak majd. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kérik. Pumpapálya épül Fényes Litkén. A város tájékoztatása szerint a beruházás a kerékpárút építésből megmaradt forrásból készülhet el, a focipálya közelében. A projekt keretében egy megvilágított kerékpáros akadálypálya és egy füves kispálya épül. A projekt a nyilvános közbeszerzés előkészítésénél tart. Egészségnapot tartottak az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János mezőgazdasági technikum és szakképzőiskolában. Az esemény célja a betegségek megelőzése, a tudatos életmód és a lelki egyensúly népszerűsítése volt, tudatta a Nyíregyházi intézmény. A programon szakemberek közreműködésével különböző szűrővizsgálatokon vehettek részt a tanulók. Például ellenőrizhették vérnyomásukat, vércukorszintjüket. Tartottak interaktív előadásokat, rendhagyó testnevelés órát, és megszervezték az osztályok közötti egészségnapi vetélkedőt, ahol a 11. ágyőzedelmeskedett. A Nyíregyházi Egyetem egykori hallgatója, Kun Péter képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Központi Könyvtár galériájában. A tárlat a sokszorosító grafika és az akvarell technika eszközein keresztül enged betekintést az alkotó egyéni, szimbolikus képi világába. Az intézmény közleményében azt írja, az alkotó 2010-ben szerzett diplomát a Nyíregyházi Főiskola rajz-vizuális kommunikáció szakán. Jelenleg a Salgó-Tarjáni Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola tanára. Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Eső nem valószínű. A szél helyenként élénk erős lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: bizony van, aki éppen a lomtalanítást tervezte így a mai hétvégére vagy a napra. Hát igen, akik nagyon dolgoznak, nekik nincs máskor, akkor most kell ezt ugye megütni, ezeket a feladatokat. Hát én nagyon jó munkát kívánok mindenkinek, és köszönöm a visszajelzéseket, hallgassák a Best FM-et. Én kettőig a mikrofon mögött maradok.
1: 103.9 Best FM. Mosolyra csábít, mosolyra hangol.

Bonnie és Clyde, és szerintem nagyon sok helyen vannak olyan párosok, akiket így szoktunk emlegetni, Borsó meg a Héja, Mr. és Mrs., amiket nagyon szeretnek egyébként így mondjuk akár a párok is játszani a kérdésekre, hogy mennyire tudnak helyes választ adni. Tök érdekes, ezt nem csak ugye esküvőkön ifjú párokkal lehet eljátszani, hanem akár otthon is egyébként nagyon egyszerűen, mondjuk egy gyerkőc is elvégeztetheti a szülőkkel. Jó kis móka lehet akár egy ilyen jellegű játék, ma pedig már ugye minden segítség ott van arra, hogy csak úgy kérdezzünk ezt azt régmúltból, találkozásukról, megismerkedésükről, első randiról, vagy éppen a mostani helyzetről, és ugye nem látván egymást, apa és anya teszi fel a kezét, hogyha ráigaz, vagy éppen a párjára igaz, akár ez is lehet egy jó kis reggeli kávé mellé kis megismerkedősi játék. No hát a legjobb zenék a folytatásban jönnek, én pedig egy nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, május 2-a van, beléptünk ebbe a hónapba is, várjuk most már a nyarat, a jó időt, a 20 fok jóval feletti hőértékeket, és várjuk a legjobb zenéket, és akkor mondom, Happy Gang jön a Lighthouse Family, és de Azaria már is itt van a folytatásban.

Felmúlsz hazafelé, mondjuk akik éjszakai műszakban voltak, ők biztos, hogy igazi átéléssel tudják énekelni a Happy Gangnek ezt a dalát, vagy abból is ezt a bizonyos kis részletet, de nagyon sokan hazajöttek, akik lehet, hogy távol voltak, mert hogy ugye most van 2026-ban, május első vasárnapja, majd az anyák napja, amelyen az édesanyák mellett azért a nagyikat, a dédiket is köszöntjük, az ők is szeretetükkel és háláival. Ez egy nagyon mozgó ünnep itt a tavaszi megújulás és az anyaságnak a tiszteletére. Egyébként ugye most 2026. május első vasárnapja, holnap, azaz május harmadikára esik, amikor azért olyan édesek a gyerekek, akik verssel, dalokkal és virágokkal kedveskednek. Hát bizony egyébként hivatalos iskolai ünnep is 1928 óta Magyarországon maga az anyák napja. Az eredete tehát a 20. század elejére nyúlik vissza, összekapcsolódva májusi Mária tisztelettel, és ilyenkor hát azért virággal, vagy akár saját készítésű ajándékokkal, versekkel ünneplik az édesanyákat. Én még elteszegettem azokat a kis anyák napi ajándékokat, amiket én is kaptam a gyerkőcöktől, és milyen jó az, amikor a bölcsiben, óviban már ugye foglalkoznak a gyerekekkel, és készítenek közösen ajándékot ott a nevelők, és úgy várják az anyukákat az apróságok, ez mindig olyan jó érzéssel tölti el az ember szívét. Nekem még megvan az a kis szívalakú kreppapírból kivágott és a gyermekem kis kéznyomával díszített ajándék, ami talán az első ilyen anyáknapi ajándékaim között voltak, úgyhogy jó emlékek ezek, meg lehet ezeket is keresgetni, mert biztos vagyok benne, hogy pincében, padláson, garázsban azért egy-egy kis dobozban ott lapulnak ezek a csodálatos kis művek. No hát éljenek az édesanyák, mert szerintem ez nagyon fontos itt, ebben a világban. A Lighthouse Family pedig jön, aztán Rihanna is felkészül a legjobb zenék között itt a Best FM-en.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

kirándulunk, vannak dolgok, amire érdemes odafigyelni, mert hogy azt, hogy én a macskánkba igencsak sokszor látok kullancsot, és rögtön szólok az én páromnak, hogy gyere szedd ki belőlem, mert hogy ott van, és megszívja magát, hát szemmel látható. Ettől függetlenül nem csak a cicákat, kutyákat kell nagyon-nagyon figyelni, hanem bizony szokatlanul erős kullancs szezonra figyelmeztetnek a szakemberek. Ráadásul már a határ közelében megjelent a veszélyes vadász kullancs is, úgyhogy érdemes megnézni, és jól úgy felöltözni, hogy vigyázzunk magunkra, és hogyha hazamegyünk, akkor alaposan átvizsgálni a gyerekeket, apát, anyát. Egyébként a Magyar Kullancs Szövetség szerint a fagymentes tél és a korai meleg kedvezett a kullancsok elszaporodásának, ezért idén akár a városi parkokban, a kertekben és az erdőkben is fokozott a fertőzés veszély, és nem ismerek itt riogatni senkit, de mindenféle ilyen kullancsok is vannak már, amik lázat terjeszthetnek, úgyhogy a szakértők azt kérik, és most idézem itt erről az oldalról, hogy kirándulás közben rendszeresen vizsgáljuk át magunkat, és kullancs esetén csak speciális eltávolító eszközt használjunk. Hát jó egészséget kívánok mindenkinek, és figyelmet természetesen akár erre.

Nem sokára dél, lehet erőt gyűjteni a finom ebédből, mert aztán hozom a délutáni programokat. Egyébként már hangos a Kossuth tér, mert ugye mai napon tart a Sztárek Ferenc tűzoltó próba, úgyhogy még mindig lehet találkozni ott tűzoltókkal és tűzoltó autókkal is, de hogy milyen programok várják még a családokat akár az ebéd után, na ennek is utána jártam. A következő órában hozom a programokat, mert hogy nem sokára dél, pontban a friss hírek is érkeznek hozzánk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új szakirány indul a Nyíregyházi Egyetemen. A legjobbak között a nyíregyházi gyakorlatok, és Nagy Kanizsán szerepeltek a felnőtt vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fenntartható közlekedés, korszerű mérnöki tudás, növekvő ipari igények. E-mobilitás szakirányt indít a Nyíregyházi Egyetem a jövő mérnökeinek képzésére, tudatta az intézmény. A szakirány a gépész, közlekedés és járműmérnöki képzésekben lesz elérhető a másodéves hallgatók számára. A cél, hogy naprakész gyakorlatorientált tudást szerezzenek a fiatalok az elektromos és hibrid járművek technológiáiról, valamint az ezekhez kapcsolódó energiarendszerekről. A képzés során a hallgatók megismerik a hibrid és elektromos hajtásrendszerek működését, az akkumulátor technológia alapjait, valamint a járművek üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges ismereteket. Kiemelt szerepet kap a biztonságtechnika és az intelligens vezérlőrendszerek oktatása is, írják. Az első e-mobilitás szakirányos fél év 2027. februárjában indul. A Mustárház és a Diák Polgármesteri Iroda két helyi ifjúsági tevékenysége is bekerült a helyi ifjúsági munka európai csartája legjobb gyakorlatai közé, tudatta a nyíregyházi szervezet. Ezeket júniusban Norvégiában be is mutatja városunk diák polgármestere, Décsi Dorottya, az európai szakemberek számára. A 2019-ben indult program olyan eszközöket és bevált ifjúsági gyakorlati példákat emel ki, amelyek célja a helyi ifjúsági munka további fejlesztésének ösztönzése. Nyíregyházáról a legjobb európai ifjúsági jó gyakorlatok közé a Városi Diák Parlament, valamint Nyíregyháza testvérvárosi ifjúsági együttműködései kerültek be. Nagy Kanizsán szerepelt az AquaEse Profiltrend csapata a férfi OB2-es vízilabda bajnokságban. A felnőtt pólósok a miskolci MEAFC és a Pécs ellen ugrottak medencébe. Az első mérkőzést megnyerte az Aqua 15-10-re. A második meccsen 18-8-ra diadalmaskodott. A nyíregyházi vízilabdások így két győzelemmel zárták a rájátszás első fordulóját. Legközelebb ismét nagy utazás vár rájuk, hiszen Pécset rendezik a rájátszás második fordulóját. Ott a Nagy Kanizsa és újra a MEAFC lesz az ellenfele az Aquának, közölte az egyesület. Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Eső nem valószínű. A szél helyenként élénk erős lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

Curtis, ha azt mondom Mark Anthony, és ha azt mondom Black Eyed Peas, akkor bizony, jókat mondtam, mert hogy ebben az órában ezek a dalok biztos fölcsendülnek. Étvágyat a finom ebédhez, 12 óra után és rádiózom velem. Én még a következő két órában maradok. Én Zentai Edit vagyok, ő pedig Melanie. Szia, folytatásban!

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból. Besütöm.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácson, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

Kossuth téren nagyon sok a tűzoltó, de nem kell megijedni, nincs semmi baj, csak is a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróba tart. Már a reggeli óráktól nagyon sokan ott vannak, kint vannak, apukák, anyukák, gyerekek, akik viszik magukkal az otthoni kis tűzoltójukat is, mert hogy így teljes a kép. Egyébként egészen 3 óráig tartanak itt a programok, ahol mindenféle műszaki mentési bemutató látható, rendőrségi bemutató, a mentőszolgálat bemutatója, természetesen itt azért a területi tűzmegelőzési bizottság standját is megtalálják, tűzoltó kantin és vidám park, szakmai kiállítási standok is vannak, és majd 3 órakor lesz az eredmény hirdetés, úgyhogy érdemes itt megjelenni, hogyha szeretnének egy ilyen élménydús programmal szembesülni. Egyébként programjaink még vannak, és persze a tegnapi majálisi bulik után van, ahol még ma is ünnepelnek. Érdemes az oldalunkat megnézni, bestfmnyiregyháza.hu.

0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Shine itt a Best FM-en, a legjobb zenék között egy újabb program, Operett Gála. 17. tavaszi nagy koncert a Szabolcsi Koncert fúvós zenekarral, ahol közreműködnek Oswald Marika és Peller Károly, egyébként Schuster Csaba és Bakó Levente vezetésével lesz majd ez a program, mégpedig május 9-én, 6 órakor a Kodály Zoltán általános iskola, cím Nyíregyháza, Bai Ádám körút. Érdemes már ezt a programot is akár beírni a naptárba, mint ahogy megyünk tovább majd a Kossuth tér, és a mai tűzoltó próba ugye tart egészen. Délután 3-kor lesz majd az eredmény hirdetés, viszont május 30-án is lesz egy szuper kis program. Megszokhattuk minden évben a Kossuth tér hangos, a Szelektív Szombat elnevezésű programtól, ami egy ilyen kis családi vetélkedő nap környezetünkért, ahol azért föllép majd a Vidám Manók, a Vagabond, a Gólyalábasok is érkeznek, a Strüden School, Naninsky és Figaro, a Szabolcs Néptánc Együttes gyermektánc csoportja, de lesz itt óriás buborékshow, Keleti Deluxe, a Kelet Brass Band, és majd este 7 órakor bikini koncert lesz, tehát május 30-a, Szelektív Szombat, Kossuth tér. Programok között lehet szemezgetni, bestfmnyiregyhaza.hu.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Balaton parton
1: megadjuk
2: a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

szólnak a legjobb zenék, én pedig nagyon jó hétvégét kívánok mindenkinek, és nagyon szépen köszönöm Ildének az üzenetét, aki feltett nekem egy kérdést, hogy tudtad, hogy sokkal kipihentebben ébredsz, hogyha az ébresztőt nem kerek időpontra állítod. Például 6 óra 00 helyett 10 óra 34-re, hát persze, hogy tudom, én is jót mosolyogtam rajta, de ma remélem nem kellett senkinek korán kelni, és holnap sem kell, mert hogy élvezzük ezt a hétvégét. A mai szombati naphoz pedig nagyon kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. Ez a 103.9 Best FM. Én kettőig a mikrofon mögött. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. With a blast mask, cause blast in the future.

bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen.

French Affair és a Sexy itt a Best FM-en szólnak a legjobb zenéket. Remélem, ha mindenki így érzi magát, akár férfi, akár nő. Igen, csak toppon és jó hangulatban, mert hogy akár ilyen jellegű kis üzenetet is sugalhatott ez a kis dalocska. Jön Lily Allen és Lady Gaga még ebben az órában, aztán mindjárt egy óra van. Én nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, és a következő órában egy picit foglalkozok majd azzal, hogy a Crest hogyan alakulna, ha nem is nálunk, de Ausztriában, ugyanis keményen oda csapnak a rollereseknek májustól, hogy hogyan reagálnak itt a szomszédban a közlekedési eszköznek a terjedésére, hát hogy biztos, hogy szigorodnak majd itt a szabályok, és hogy milyen változások érintik a rollereseket. No, ezt majd a következő órában elhozom, addig is lehet egyébként ilyen nyelvjátékot játszani. Rolleres, jó, ki tudjuk mondani, ugye? Hát persze, ügyesek vagyunk. Ugrunk a legjobb zenék között, Criss Cross-szal, ez már a Jump. Itt a Best FM-en.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Május 8-a, 9-e, 10-e, Csempe és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitálszpá, Jacuzzi Roadshow, Ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak. Május 8-a, 9-e, 10-e, irány a Nyíregyházi út 19. Neked is ott a helyed.
3: Tudtad, hogy a vásárlási döntések 70%-a az utolsó pillanatban, gyakran épp az autóban ülve születik? Te is a számok embere vagy? Na akkor figyelj! A gazdaság pörög, a kamatok esnek, a vásárlóerő visszatért. De tudod, hogy hol éred el a legtöbb fizetőképes vevőt egy időben? Pont ott, ahol most te is vagy. A kormány mögött. Mármint az autóban. A Best FM hallgatói döntéshozók és vásárlók. Most éppen téged hallgathatnának. Használd a rádió reklámot, mert a profit szexi. Ne tippelj! Mérj! Találd fülön a vevőidet, és csináljunk rekordbevételt. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
4: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Elismerések rendőr és tűzoltó nap alkalmából. Újabb előadás a Szépkorúak Akadémiáján és marad a Spari vezetőedzője. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elismeréseket adtak át a rendőr és tűzoltó nap alkalmából, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Vármegyénkből Tóth János tűzoltó alezredesnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgató helyettesi szervezet, vármegyei főügyeleti osztály vezetőjének adományozott tűzoltósági tanácsosi címet Pintér Sándor belügyminiszter. Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül az év tűzoltója miniszteri díjat hárman vehették át. Az elismerést funkcionális kategóriában Rutkai Dél Vivien tűzoltó főhadnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője kapta. A belügyminiszter kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül festményemléktárgyat adományozott Domrádi László Sándor nyugalmazott tűzoltó ezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltó szövetség elnökének, a Nyíregyházi Tűzoltó és Vízimentő Egyesület parancsnokának. A további díjazottakról a társaság honlapján olvashatnak. A magyar forint 80 éve. Ezzel a címmel folytatódott a Szépkorúak Akadémiája tavaszi évadának második előadása a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Az eseményen Holmár Zoltán történész bemutatta a forint előzményeit, és kitért arra is, hogy a fizetőeszköz neve egészen a középkorig nyúlik vissza. Írja a VMKK közösségi oldalán. Szó esett azokról a grafikusokról és művészekről, akik a bankjegyek kinézetéért feleltek. A programsorozat május 6-ai alkalmán az egészségügy kerül fókuszba. Gerzsenyi Krisztián fogorvos tart előadást a szájhigiéniáról. Bódog Tamás marad a Spari vezetőedzője, írja a nyíregyháza.hu. Az elmúlt hónapban többször egyeztetett a klub vezetése a trénerrel a hosszabbításról, és mindkét fél az első perctől jelezte, hogy közösen képzelik el a jövőt. A hétvégén eldőlt, hogy a csapat biztosan az élvonalban marad. Bódog Tamás egyébként ősszel érkezett Nyíregyházára, és bár a tavaszt hátrányból, még kieső helyről kezdhette a csapat, sikerült kiharcolni az NB1-ben maradást. Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Eső nem valószínű. A szél helyenként élénk erős lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy új

Önöknek ez a 103.9 Best FM, bizony szólnak a legjobb zenék a Hooligans-szel, Diana King-gal, a Take That-tel, de érkezik majd a CNC Music Factory is, csak hogy ütemesebbé és lendületesebbé tegyük ezt a délutánt. Május 2-án a Zsigmondokat, a Tanázokat, Ráheleket és a Borisokat mindenképpen köszöntsük föl. Én Zenta Edit vagyok, indulunk ebben az órában.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot.

Shy Guy énekelte nekünk Diana King. Itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Na nézzük, hogyan alakul itt a Kressz Ausztriában, és vonatkozik a rolleresekre májustól. Hát nagyon úgy tűnik, hogy szigorodik a szabály, ez szerintem senkit nem lep meg, ugyanis a rollereseket érinti a változás. Az elektromos rolleresek sokak zsebében azért nyitogatják a bicskát, valljuk be őszintén. Én már például a Dózsa György utcán úgy lépek ki adott üzletből, hogy megállok, nagyon alaposan körülnézek, még szisztenek is vagy kettőt, hogy nem fog-e elrongyolni bődületes sebességgel egy roller, és utána lépek le, nehogy baleset legyen. No, hát azért ezzel vagyunk itt szerintem egy páran, látjuk a Kossuth teret, a belvárost, hogy hogyan mennek, dudál és rongyol. Szóval, hogy na, feltételezem, hogy itt is lesz egyébként valami ezen szabályozást illetően. Egyébként természetes itt is azért volt ez, mert hogy egyrészt azért, mert itt a magyarországi Kressz majd 2026-os módosításáig nem igazán tudott velük még mit kezdeni, itt gyakorlatilag senki, mert hogy nincsenek még konkrét szabályok, és tisztelet a kivételnek, ugye sokan nem is használják biztonságosan ezt a közlekedési eszközt, viszont május 1-től, a tegnapi naptól Ausztriában is változnak a közlekedési szabályok, szigorúbban lépnek fel a rolleresekkel szemben. És akkor meg is néztem, hogy itt az ausztriai Kressz a rollereseket érintő legfontosabb változások között mik szerepelnek, és akkor mondom, kötelező irányjelző használat, csak a kormány végeken elhelyezett index lesz az elfogadott egyébként. 16 éves korig kötelező lesz a bukósisak, az általános biztonság érdekében pedig mindenkinek ajánlják. Hát ugye az alkohol limit 0,8-ról 0,5 ezrelékre csökken, csak a kerékpárutat vagy az úttestet használhatják, és a büntetési tételek, itt a szabályok be nem tartása esetén úgy történik majd, hogy a járdán való rollerezésért akár 726 euró bírság is járhat, pénzbüntetés jár a kormányvégi irányjelző hiánya miatt, itt a rollerezés 0,5 ezrelék felett pedig majdnem 600 eurótól indul a bírság, és újosabb esetben akár a 3700 eurót is elérheti a büntetés, és hogyha mondjuk ketten haladnak a rolleren, mert sajnos ilyet is szoktunk látni, hát azok igencsak komoly 70 és 100 eurós bírságra számolhatnak. Olvasom itt az ausztriai Kressz szerinti híreket, hogy ebből mit veszünk mi át, hát ez majd kiderül a folytatásban, viszont el is a kész kiderül.

Nagyon sok mindenre készülnek azért a fiatalok, és a tegnapi május válítás után itt a szerelem meg az állágyúnak meg kell, hogy legyen, és azt gondolom, hogy kell töltődni is, mert azért május 4-én hétfőn nagyon sokaknak lesz izgi időszak, ugyanis indul itt a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgái, mert megkezdődnek majd itt a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsga időszaka. Hát egyébként a következő hetekben több mint 1000 helyszínen várhatóan több mint 148 ezren érettségiznek majd, úgyhogy ez nagy izgalommal fogja eltölteni itt a diákokat. Ugye először van a magyar, még én is így emlékszem, de ez még mindig így van, irodalomvizsgákra kerül sor majd. Ugye utána jön a matematika, és május 6-án pedig történelemből tesznek majd vizsgát a diákok, és utána jönnek majd az idegen nyelvi vizsgák. Az emelt szintű szóbeli vizsgák ugye június 3-a és 10-e, a középszintű szóbelik pedig június 15 és július 1-e között lesznek. Hát akik a héten mondjuk vizsgáztak, az én fiam is, és ilyenkor az anyai lelkem úgy dobog a gyerekért, és együtt izgulunk velük, nekik gratulálunk, akinek sikerült mondjuk már ilyen szakdolgozatvédés, vagy bármilyen mutatkozás. Ők túl vannak rajta, de hát akik készülnek az érettségire, nekik nagyon jó készülődést kívánok, mert hogy ez is fontos, hogy úgy sikerüljen, ahogyan elterveztük.

lüktetünk itt teljes egészében, és akkor hozok két olyan programot, ahol megint csak a mozgás és a zene lesz a főszereplő. Alak Reform edzés, majd Rubint Rékával május 6-án a Magyar Sport Napja alkalmából a Continental Arénában lehet részt venni, tehát május 6-a szerdai nap lesz. És van egy másik programom itt majd, mert hogy városnapi eseményeket is tartanak majd május 15-én, mégpedig ünnepi megemlékezés lesz aznap majd itt a Város Alapítók szobránál 4 órakor, viszont másnap, majd május 16-án a Kossuth téren már 10 órától színpadi produkciók, ugye itt mindig megmutatkozik a város születésnapi tortája majd, amit meg is lehet kóstolni. Tüköremberek fognak itt a téren jönni-menni, akik ragyogni fognak remélhetőleg a szuper jó kis időben. Este 7 órakor pedig Vétech koncert lesz újra együtt veled címmel, tehát mindez május 16-án. A mai délutánhoz még nagyon jó programtervezést kívánok mindenkinek a Kossuth téren. Nem véletlenül vannak ott a tűzoltók, mert a Sztárek Ferenc erőpróbát tartják, úgyhogy délután 3 óráig lehet egy kellemes kis sétát, akár Nyíregyháza szívében is tenni.

0: És itt a vége, fuss el véle, mert hogy Dékán Pisti is megérkezett, jól megiszta a kávéját, szereti a kotyogós kávét, szinte csak úgy fekete, nem is tudom, hogy hogy bírja meginni, én azért jó teljesen szeretem egy kis mézzel, még akár meg lehet így is kínálni mondjuk éppen a vendégünket, hogyha hozzánk érkezik. Én nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és köszönöm az elmúlt 6 óra figyelmét. A mai napon a Zsigmondokat ne felejtsük el fölköszönteni, holnap jönnek az Irmák és a Tímeák, jó előre már, akár rájuk is lehet pityegni. Élvezzük ezt a hétvégét és ezt a délutánt, én pedig búcsúzom. Az elmúlt 6 órában Zentai Edita rádiózott.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telettél, hogy nem öntem.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szia, én vagyok a tested. Egész nap dolgoztam neked. Feszültem, gondolkodtam, küzdöttem. Éjszaka csak egy dolgot kérek, adj egy helyet, ahol igazán pihenhetek. A jó alvás alatt regenerálódom, erősítem az immunrendszered, feltöltöm az energiát. De ha a paplan kényelmetlen, ha a párna nem tart, nem tudok rendesen dolgozni, érted?
4: Hungaru paplan. Kézműves, magyar prémium paplanok és párnák. Ötféle töltettel.
3: Kérlek, ma éjjel gondoskodj rólam.
4: Hungarupaplan.hu.
5: Természetesen ajánljuk.
6: Figyelem! Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Zajos munkákba kezd a MÁV. Pumpapálya épül Fényes Litkén és Egészség nap a Lippaiban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajos munkába kezd a MÁV. Előre tervezett éjszakai zajjajáró karbantartást végeznek a Nyíregyháza, Záhony és a Miskolc-Nyíregyháza vonalon. Május 19-e és 29-e között. Demecser és Pátroha között, Záhonynál, Fényes Litke, Kisvárdai és térségében, valamint Tokaj és Rakamasz között is dolgoznak majd. Emellett a Nyírteleki állomásának közelében május 5-én is munkák várhatók. A vasútársaság közölte, az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál dolgoznak majd. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kérik. Pumpapálya épül Fényes Litkén. A város tájékoztatása szerint a beruházás a kerékpárút építésből megmaradt forrásból készülhet el, a focipálya közelében. A projekt keretében egy megvilágított kerékpáros akadálypálya és egy füves kispálya épül. A projekt a nyilvános közbeszerzés előkészítésénél tart. Egészségnapot tartottak az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János mezőgazdasági technikum és szakképző iskolában. Az esemény célja a betegségek megelőzése, a tudatos életmód és a lelki egyensúly népszerűsítése volt, tudatta a Nyíregyházi intézmény. A programon szakemberek közreműködésével különböző szűrővizsgálatokon vehettek részt a tanulók. Például ellenőrizhették vérnyomásukat, vércukorszintjüket. Tartottak interaktív előadásokat, rendhagyó testnevelés órát, és megszervezték az osztályok közötti egészségnapi vetélkedőt, ahol a 11. ágyőzedelmeskedett. A Nyíregyházi Egyetem egykori hallgatója, Kun Péter képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Központi Könyvtár galériájában. A tárlat a sokszorosító grafika és az akvarell technika eszközein keresztül enged betekintést az alkotó egyéni, szimbolikus képi világába. Az intézmény közleményében azt írja, az alkotó 2010-ben szerzett diplomát a Nyíregyházi Főiskola rajz-vizuális kommunikáció szakán. Jelenleg a Salgó-Tarjáni Váci Gyula alapfokú művészeti iskola tanára. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, eső nem valószínű. A szél helyenként élénk erős lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

3 perccel járunk 2 óra után, szombat délután, hosszú hétvége második napja, amit újra együtt töltünk, pontosabban a délutánban. Jó pihit neked, Edit, és leendítjük ezt a 4 órát már is a legnagyobb bakkal énekel nekünk. Jolanda Bikula, Vino Speak Americano után jöjjenek a legfrissebb előrejelzések.

A Rednex énekelt az egyetlen lassú dal tőlük itt a legnagyobbak között. Aztán majd Florida és Kesha közösében lendítjük tovább a perceket Right Round előtt. Ahogy ígértem, nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Nagyon szépen alakult itt a szombat. 21 fok a hőmérőn, a magas UV adatok most már elmaradoznak. Nagyjából 2-3-ig mérhetett egyébként ilyen magasabb értékeket, vagy tájékozódhatott oldalak, weboldalak segítségével. Az északkeleti szél egyébként marad egész nap, de mérsékelt lesz. Így igazából amellett, hogy hideg, talán annyira nem rontja hőérzetét, mert azért a hőmérsékleti adatok kárpótolnak minket. A napsütés az marad szűrt, sok-sok felhőt találunk a fejünk felett, esőre nem kell készülni. A holnapban még tovább emelkedik a hőmérséklet, akkor már nem igazán látunk felhőt sem, a fejünk felett 23-24 fok is lehet zavartalan napsütés mellett. A magas UV adatok mellett pedig magas pollen adatokra is számítson, az EPFA félék magas, a nyíra, tölgy, a dió közepes szinten kimutatható. Tünetei erősek, figyeljen rájuk! És pörögjön a Right Round Floridával és Kesával.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Dr. Béres.
3: My name is Victor, you can take a picture.

sosem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Cít, szeretlek, hol áll Helena és halott pénz, közösségben itt a legnagyobbak között ez a Best FM. Szépül, épül a belváros, a virágos növények gondozása zajlik ezerrel, jelenleg még a hagymás növények teszik színessé a városképet, aztán nem sokára majd átadják a helyüket, jönnek az egyári növények, újabb motívumokat, újabb alkotásokat csempészre, akár ott a megyeháza előtti téren, tudja, mindig olyan szépen sikerül. Ez pörög, tehát a belvárosban egy eső azért kellene, hogy megáztassa a földeket, hogy a virágos kertek is sokkal szebbek legyenek, na meg persze az agrárium.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Sandy Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

Egy jó kis R&B dal, egészen pontosan a klubok világából, Sean Paul-lal, Sasha-val, az I'm Still Love. Itt a legnagyobbak között, előttünk pedig a Pringa Piknik. Már 9. alkalommal itt Nyíregyházán 2026-ban és idén is, május 31, azért ez még odébb van, de érdemes figyelni, készülni erre. A programban most is a sport és az egészségmegőrzés, valamint most egy ilyen cirkuszi elemekkel színesített program is várja a bringázókat, egyébként bike safe regisztrációval, meg zenével és DJ Tilzenél. Szóval rengeteg minden lesz majd a Bringa Piknik kapcsán. Érdemes utána olvasni a Best FM Nyíregyháza oldalán, meg is találja. Idő tehát még van a felkészülésre, a legnagyobbakat pedig hozom ide is. Nagy bogének el ez a maradok. Britney dalát hallgatjuk mindjárt a Crazy, aztán lassan jönnek a hírek Anditól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Május 8-a, 9-e, 10-e Csempe és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitál Spa, Jacuzzi Roadshow, Ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak. Május 8-a, 9-e, 10-e irány a Nyíregyházi út 19. Neked is ott a helyed.
2: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
3: Tudtad, hogy a vásárlási döntések 70%-a az utolsó pillanatban, gyakran épp az autóban ülve születik? Te is a számok embere vagy? Na akkor figyelj! A gazdaság pörög, a kamatok esnek, a vásárlóerő visszatért. De tudod, hogy hol éred el a legtöbb fizetőképes vevőt egy időben? Pont ott, ahol most te is vagy. A kormány mögött. Mármint az autóban. A Best FM hallgatói döntéshozók és vásárlók. Most éppen téged hallgathatnának. Használd a rádió reklámot, mert a profit szexi. Ne tippelj! Mérj! Találd fülön a vevőidet, és csináljunk rekordbevételt. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
1: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Új szakirány indul a Nyíregyházi Egyetemen. A legjobbak között a nyíregyházi gyakorlatok, és Nagy Kanizsán szerepeltek a felnőtt vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fenntartható közlekedés, korszerű mérnöki tudás, növekvő ipari igények. E-mobilitás szakirányt indít a Nyíregyházi Egyetem a jövő mérnökeinek képzésére, tudatta az intézmény. A szakirány a gépész, közlekedés és járműmérnöki képzésekben lesz elérhető a másodéves hallgatók számára. A cél, hogy naprakész gyakorlatorientált tudást szerezzenek a fiatalok az elektromos és hibrid járművek technológiáiról, valamint az ezekhez kapcsolódó energiarendszerekről. A képzés során a hallgatók megismerik a hibrid és elektromos hajtásrendszerek működését, az akkumulátor technológia alapjait, valamint a járművek üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges ismereteket. Kiemelt szerepet kap a biztonságtechnika és az intelligens vezérlőrendszerek oktatása is, írják. Az első e-mobilitás szakirányos fél év 2027. februárjában indul. A Mustárház és a Diák Polgármesteri Iroda két helyi ifjúsági tevékenysége is bekerült a helyi ifjúsági munka európai csartája legjobb gyakorlatai közé, tudatta a nyíregyházi szervezet. Ezeket júniusban Norvégiában be is mutatja városunk diákpolgármestere, Décsi Dorottya, az európai szakemberek számára. A 2019-ben indult program olyan eszközöket és bevált ifjúsági gyakorlati példákat emel ki, amelyek célja a helyi ifjúsági munka további fejlesztésének ösztönzése. Nyíregyházáról a legjobb európai ifjúsági jó gyakorlatok közé a Városi Diákparlament, valamint Nyíregyháza testvérvárosi ifjúsági együttműködései kerültek be. Nagy Kanizsán szerepelt az Aquaese Profiltrend csapata a férfi OB2-es vízilabda bajnokságban. A felnőtt pólósok a miskolci MEAFC és a Pécs ellen ugrottak medencébe. Az első mérkőzést megnyerte az Aqua 15-10-re. A második meccsen 18-8-ra diadalmaskodott. A nyíregyházi vízilabdások így két győzelemmel zárták a rájátszás első fordulóját. Legközelebb ismét nagy utazás vár rájuk, hiszen Pécset rendezik a rájátszás második fordulóját. Ott a Nagy Kanizsa és újra a MEAFC lesz az ellenfele az Aquának, közölte az egyesület. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, eső nem valószínű. A szél helyenként élénk erős lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb
0: óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: 3 óra után is a legnagyobb dalok itt a Best FM-en. Jön majd mindjárt Székora Robi Valmarral, a Balatoni lány, mert bekészítve így összeigazítva a listánkat ez is. Majd hallható Will Smith, Caramel és már is Duran Duran óriási sikerével indítjuk ezt az órát. Ez lesz a Sunrise. Jó, hogy itt van.

Will Smith énekelt, és nem feltétlenül kellemes téma. Beszéltünk már a pollen szezonról, muszáj, hogy ide infókat hozzak, mert egyre több az allergén, pollen a levegőbe, és egyre inkább jelentkeznek a tünetek, melyekről beszéljünk. Most a torokirritáció, a szemégés, a szemviszketés a legbiztosabb jele, hogy valami nincs rendben, de ezt kísérheti erős orrfolyás, sok-sok habcizás, és persze kellemetlen, kaparó torok érzet. Ha ilyen vagy ehhez hasonló tünete van, akkor ezt nem érdemes a szőnyeg alá seperni, hanem fel kell keresni orvosát, hogy ezt pontosan kivizsgálhassák, mert ettől ez komolyabb betegség is lehet majd a hosszantartó hatásnak következtében. Úgyhogy érdemes figyelni, érdemes a tüneteket akár egy naplóban vezetni, mert akkor sokkal könnyebb lesz a végére járni, hogy konkrétan mi okozza a tüneteit. Balatoni lány, ez már érkezik Szikora Robival, Balmarral, aztán a folytatásban itt van majd Szia Dala is mindjárt.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Egy remek Maroon 5 dal itt a szombatban, előttünk pedig egy jó kis pályázat, fókuszban a felsőoktatásban tanulók. Egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a nyíregyházi felsőoktatási hallgatók. Olyan fiatalok pályázhatnak, akiknek nagyon jó tanulmányi eredményük van, de nehezebb szociális körülmények között végzik egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat, olvashatja a nyíregyháza.hu-n. Mindig érdemes az ilyenekkel foglalkozni, fókuszálni. Városinfóink pedig a folytatásban, újabb infó szeletke érkezik a város életéből. Szakács Gergővel pedig mindjárt találkozunk, érkezik a képtelen.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, javában zajlanak a munkálatok a stadion környezetében, ahol több mint 180 új és felújított parkolóhelyet alakítanak ki önkormányzat

0: Beruházás keretében. A fejlesztés részeként megújul a főbejárat előtti útszakasz, korszerűsítik a csapadékvíz elvezetést és a közvilágítást is. A beruházás várhatóan augusztus elejére készül el, és az elektromos töltőpontok kialakítását is előkészítik. Idén nyáron is megszervezi napközis táborait a Nyíregyházi önkormányzat június 22-től augusztus közepéig, 8 turnusban több mint 1600 általános iskolás gyermek táborozhat 5 különböző helyszínen. A részvétel ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni, a rászorulók számára a kedvezmény biztosított. Emellett a Szigligeti gyermeküdülőben is várják a diákokat, június 21-től augusztus végéig 10 turnusban közel 900 gyermek pihenhet a Balaton partján. Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját ünnepeljük idén, a Kossuth téren kulturális és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. A programok május 15-én ünnepi megemlékezéssel indulnak, majd szombat délelőtt színpadi produkciókkal folytatódik a rendezvény. Délután megkóstolhatják a város születésnapi tortáját, az este pedig a Vétek koncertjével zárul. És ha már programok, május 1-én ismét falusi majálist rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban, ahol a hagyományos május fállítás és néptánc bemutatók idézik meg a régi szokásokat. Az egész napos rendezvényen játékokkal, népi programokkal és színpadi fellépésekkel várják a családokat. További részletek a városi sajtóban és a nyiregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden héten.

0: szólás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egy kis lazítás itt a szombat kora délutánban Shakirával, ez a Best FM is. Beszélgessünk a fecskékről, olvasható a nyíregyháza.hu. Az idei száraz tavasz megnehezíti a hazatérő fecskék életét, sok helyen nem találnak sarat fészkeik javításához vagy építéséhez. A Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület ezért arra kér minket, hogy segítsük őket, csináljunk átmeneti ilyen sárgyűjtő helyeket, hát nem olyan nehéz eldönteni, hogy mit kell tennünk. Az aktuális kerti munkák mellett pedig egy kis vizet oda locsolni a fecskéknek, hogy legyen hely a sarat gyűjteni, szerintem egyáltalán nem nagy feladat. A fontosságuk, a fecskék fontosságára pedig talán nem is térnék ki, tudjuk, hogy mennyire hasznosak ők a hétköznapjainkban. Ákossal folytatjuk, ez a kegyetlen szerelem. Kielef, Ágnes dala is most jó mindjárt a hírek előtt.

with a Moo Moo Mate.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szia, én vagyok a tested. Egész nap dolgoztam neked. Feszültem, gondolkodtam, küzdöttem. Éjszaka csak egy dolgot kérek, adj egy helyet, ahol igazán pihenhetek. A jó alvás alatt regenerálódom, erősítem az immunrendszered, feltöltöm az energiát. De ha a paplan kényelmetlen, ha a párna nem tart, nem tudok rendesen dolgozni, érted?
2: Hungaru paplan. Kézműves, magyar prémium paplanok és párnák. Ötféle töltettel.
1: Kérlek, ma éjjel gondoskodj rólam.
2: Hungarupaplan.hu.
3: Természetesen ajánljuk.
4: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Elismerések rendőr és tűzoltó nap alkalmából. Újabb előadás a Szépkorúak Akadémiáján, és marad a Spari vezetőedzője. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elismeréseket adtak át a rendőr és tűzoltó nap alkalmából, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Vármegyénkből Tóth János tűzoltó alezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgató helyettesi szervezet, vármegyei főügyeleti osztály vezetőjének adományozott tűzoltósági tanácsosi címet Pintér Sándor belügyminiszter. Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül az év tűzoltója miniszteri díjat hárman vehették át. Az elismerést funkcionális kategóriában Rutkai Dél Vivien tűzoltó főhadnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője kapta. A belügyminiszter kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül festményemléktárgyat adományozott Domrádi László Sándor nyugalmazott tűzoltó ezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltó szövetség elnökének, a Nyíregyházi Tűzoltó és Vízimentő Egyesület parancsnokának. A további díjazottakról a társaság honlapján olvashatnak. A magyar forint 80 éve. Ezzel a címmel folytatódott a Szépkorúak Akadémiája tavaszi évadának második előadása a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Az eseményen Holmár Zoltán történész bemutatta a forint előzményeit, és kitért arra is, hogy a fizetőeszköz neve egészen a középkorig nyúlik vissza. Írja a VMKK közösségi oldalán. Szó esett azokról a grafikusokról és művészekről, akik a bankjegyek kinézetéért feleltek. A programsorozat május 6-ai alkalmán az egészségügy kerül fókuszba. Gerzsenyi Krisztián fogorvos tart előadást a szájhigiéniáról. Bódog Tamás marad a Spari vezetőedzője, írja a nyíregyháza.hu. Az elmúlt hónapban többször egyeztetett a klub vezetése a trénerrel a hosszabbításról, és mindkét fél az első perctől jelezte, hogy közösen képzelik el a jövőt. A hétvégén eldőlt, hogy a csapat biztosan az élvonalban marad. Bódog Tamás egyébként ősszel érkezett Nyíregyházára, és bár a tavaszt hátrányból, még kieső helyről kezdhette a csapat, sikerült kiharcolni az NB1-ben maradást. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Délutánra 22-27 fok közé melegszik a levegő. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel azonban 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: 3 perccel 4 óra után járunk. Továbbra is csodálatos az idő odakint, sőt, talán most a legjobb, mert egy kicsit azért most már nyugodtabb a szél. Maradt mérsékelt, de most már úgy érezzük, hogy a nap ereje mindenképpen segít átvészelni a hideg észak-keleti szelet.

kis 90-es évek vége, ez volt No Scraps, miután majd Art Avenue dalát készítem, és már elindult az előszezoni menetrend, olvasható MÁV oldalain, többek között a Best FM-en is megtalálja egyébként. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt busz csatlakozások, több kerékpárhely, egyebek mellett ez jellemzi majd a MÁV csoport előszezoni menetrendjét, mely jóval korábban indul, mint az előző évek átlaga. Így pedig már péntektől számíthatunk rá, május 1-ével indul el az új menetrend, mely kapcsán azért érdemes tájékozódni, és hát a hosszú hétvégére mindenképpen jó tudni, hogy mi változik a menetrend kapcsán a MÁV csoport oldalán, vagy a MÁV Start applikációjában mindent megtalál. A legnagyobb dalokat pedig nyugodtan rám bízhatja, hozom itt a Best FM-en Art Avenue és az átirat, csak azért is szerelem, miután Destiny's Childnek Horváth Tamás dala is itt velünk. Megszakadt, ez az újdonság.

Gringo Star csapatszak Geszti Péter vezetésével tényleg nyáron-nyár itt a legnagyobbak között. Sajnos muszáj, hogy beszéljünk időről időre az online csalásokról. A sértettet a csaló telefonon érte utol, azt mondta, hogy veszélyben van bankkártyája, utalját az összeget, a bankkártyáján lévő összeget egy biztonsági számlára. Ezt ő jóhiszeműleg megtette, nyilvánvalóan. Ekkor meg kellett volna győződni ennek a számlának a biztonságos mi voltjáról, így, hogy ő önként átutalta a pénzt, ennek azonnal nyoma is veszett, illetve hát lenullázták a kártyáját. Összesen 1,5 millió forint csúszott le a számláról, ennyi a kár. Tájékozódhat tovább a Kiberpajzs oldalán, és ne feledje soha senkinek, semmilyen bankkártya adatot nem adunk meg, semmilyen körülmények között sem. Ezt azért ne felejtsd, a kiberpajzs.hu, nem győzzük a kollégákkal eleget hangsúlyozni. Pinkkel folytatjuk, aztán itt van majd Császár Előd átirata, újragondolása egészen pontosan Lotfi Begivel meg Nikával. Tiltott szerelem, mindjárt!

Változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egy újabb átirat még hozzá, Pili Barnával, Körtésszel, ez volt a Hófehér Jaguár, itt hallott a legnagyobbak között, ez a Best FM. Nyári táborokról beszéljünk, talán még korainak tűnik ez, de higgy el, hogy időben érdemes tájékozódni, mert a legjobb helyeket nagyon gyorsan elkapkodják, feltöltik a srácok, nyilván való okok miatt. Itt van a Jövő Műhely pályorientációs nyári tábora, melybe a srácok ingyenesen mehetnek, ingyenes a részvétel, olvasható a nyiregyháza.hu-n. Játékos formában ismerkednek meg a srácok különböző szakmákkal, a felső tagozatos diákok a Jövő Műhely nyári élménytáborában. Egészen pontosan a 6-os, 7. osztályos tanulók vehetnek ebben részt. Két turnus lesz majd, július 13-17, illetve július 20-24. Tájékozódjon tovább a nyiregyháza.hu-n, és ahogy mondtam, ezeket azért gyorsan el szokták kapkodni, érdemes időben tájékozódni. És közben nem kell lemondanunk a legnagyobb dalokról se, Rozala folytatja, aztán itt a széllel szemben Bialex-szel, nem sokára friss ére Kanditól, és még van egy óránk, majd a sportnapról beszélünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Szia! Én vagyok a tested. Egész nap dolgoztam neked. Feszültem, gondolkodtam, küzdöttem. Éjszaka csak egy dolgot kérek, adj egy helyet, ahol igazán pihenhetek. A jó alvás alatt regenerálódom, erősítem az immunrendszered, feltöltöm az energiát. De ha a paplan kényelmetlen, ha a párna nem tart, nem tudok rendesen dolgozni, érted?
3: Hungaru paplan. Kézműves, magyar prémium paplanok és párnák. Ötféle töltettel.
2: Kérlek, ma éjjel gondoskodj rólam.
3: Hungarupaplan.hu.
4: Természetesen ajánljuk.
3: Május 8-a, 9-e, 10-e Csempe és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitászpá, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak. Május 8-a, 9-e, 10-e irány a Nyíregyházi út 19. Neked is ott a helyed.
5: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
6: vagy pizzamafia.hu.
7: Tudtad, hogy a vásárlási döntések 70%-a az utolsó pillanatban, gyakran épp az autóban ülve születik? Te is a számok embere vagy? Na akkor figyelj! A gazdaság pörög, a kamatok esnek, a vásárlóerő visszatért. De tudod, hogy hol éred el a legtöbb fizetőképes vevőt egy időben? Pont ott, ahol most te is vagy. A kormány mögött. Mármint az autóban. A Best FM hallgatói döntéshozók és vásárlók. Most éppen téged hallgathatnának. Használd a rádió reklámot, mert a profit szexi. Ne tippelj! Mérj! Találd fülön a vevőidet, és csináljunk rekordbevételt. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
8: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Zajos munkákba kezd a MÁV. Pumpapálya épül Fényes Litkén és Egészség nap a Lippaiban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajos munkába kezd a MÁV. Előre tervezett éjszakai zajjajáró karbantartást végeznek a Nyíregyháza, Záhony és a Miskolc-Nyíregyháza vonalon. Május 19-e és 29-e között. Demecser és Pátroha között, Záhonynál, Fényes Litke, Kisvárda és térségében, valamint Tokaj és Rakamasz között is dolgoznak majd. Emellett a Nyírteleki állomásának közelében május 5-én is munkák várhatók. A vasútársaság közölte, az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál dolgoznak majd. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kérik. Pumpapálya épül Fényes Litkén. A város tájékoztatása szerint a beruházás a kerékpárút építésből megmaradt forrásból készülhet el, a focipálya közelében. A projekt keretében egy megvilágított kerékpáros akadálypálya és egy füves kispálya épül. A projekt a nyilvános közbeszerzés előkészítésénél tart. Egészségnapot tartottak az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János mezőgazdasági technikum és szakképző iskolában. Az esemény célja a betegségek megelőzése, a tudatos életmód és a lelki egyensúly népszerűsítése volt, tudatta a Nyíregyházi intézmény. A programon szakemberek közreműködésével különböző szűrővizsgálatokon vehettek részt a tanulók. Például ellenőrizhették vérnyomásukat, vércukorszintjüket. Tartottak interaktív előadásokat, rendhagyó testnevelés órát, és megszervezték az osztályok közötti egészségnapi vetélkedőt, ahol a 11. ágyőzedelmeskedett. A Nyíregyházi Egyetem egykori hallgatója, Kun Péter képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Központi Könyvtár galériájában. A tárlat a sokszorosító grafika és az akvarell technika eszközein keresztül enged betekintést az alkotó egyéni, szimbolikus képi világába. Az intézmény közleményében azt írja, az alkotó 2010-ben szerzett diplomát a Nyíregyházi Főiskola rajz-vizuális kommunikáció szakán. Jelenleg a Salgó-Tarjáni Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola tanára. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, itt csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Délutára 22-27 fok közé melegszik a levegő. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel azonban 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy

5 órakor is a legnagyobb dalokkal pörgünk, ez a Best FM, Dékán István vagyok, ahogy mondtam, 60 percünk van még tájékozódni, és már is megnézzük, hogy mi ez a sportnap, de előtte kezdjünk neki egy jó dallal, Naughty Boy, és a La La La a 2000-es évek elejéből érkezik már.

Mouse T, Hot and Juicy és Connie Williams a Saturday című dalban együtt dolgozva, így hangzik ez. Aztán majd a Boldogtalanság érkezik BSV dalát készítettem, és egy jó kis sportnap előttünk. Itt van a program, mely nyilvánvalóan megmozgatja majd Nyíregyházát. Rengeteg emberre számítanak a Continental Arénában, amikor is a Magyar Sport Napja alkalmából május 6-án szerdán. Mindenki megtalálja majd a neki megfelelő sport tevékenységet, hiszen lesz itt akkor majd minden. Exatron pálya, élőcsacsó pálya, sakkbajnokság, aqua challenge, food darts, tájfutás, és majd Robin Tréka is érkezik mocorogni. Úgyhogy azt gondolom, mindenképpen színes ez a program, és érdemes figyelni is rá. Május 6-a szerda, 9 és 14 óra között. Ez lesz majd a Continental Arénában. A belépés egyébként díjtalan. Remek napnak ígérkezik ez, ide jönnek a dalok. BSV és a Boldogtalanság pörög már azonnal, aztán itt van a The Black Eyed Peas, egy nagy kedvencem. Don't Funk With My Heart. Megvan.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

megtörténtünk, a New Level Empire énekelt itt a késő délutánban, ez a Best FM, a szamócap, a magyar szamócap pedig már elérhető a boltokban. Egy kicsit váratott magára, de úgy néz ki, hogy átlagos termésben bízhatunk. Annak ellenére, hogy nőtek a termőterületek, a hideg és az asszály nem tett jót a szamócának, olvasható egyébként akár a Best FM oldalán. A magyar szamócák a következő napokban már a boltok polcaira kerülhetnek, egyébként csaknem 800 hektár az idei termőterület, ugye mondtam, hogy kicsit megnövelt területen gazdálkodunk, és 7000-7500 tonna a becsülhető mennyiség. Hát ebből azt gondolom, hogy lesz mindenkinek szamóca bőven gazdagon, de jól hangzik ez, ugye? Évő Lemindala is fog mindjárt, pontosabban már a Skater Boy pörök, aztán itt az Ülünk a vonaton, az Animal Cannibals szintén számít figyelmére.

közjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Fedzsó és a Santi, itt a véghajrában ez volt a What's Love, aztán majd az Iron Mafia, Fake No More, Perecki Zoli, egy ilyen trióval folytatjuk itt a legjobbak listáját. Előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, fókuszban már a vasárnap. Ahogy említettem, itt ilyen 2 óra környékén beszéltünk időjárásról, akkor már mutatkozott az, hogy sokkal jobb időben bízhatunk a vasárnapban, mint egyébként a mai napban tapasztalható volt, hiszen a reggeli startban is már 6 fok környékén indulunk, és ide jönnek majd az erősödő napsugarak, 23-24 fok is lehet a legmelegebb órákban, méghozzá nagyjából 2 óra körül. Az UV adatok 11 és 15 óra között magasak, most már számoljunk rá. A szél az pedig végre fordul, és inkább most már nyugatias, délnyugatias áramlásban bízhatunk, mely sokkal melegebb légtömegeket szállít ide. Ezzel párhuzamosan egyébként nedvesebb is szokott ez lenni. Lehet, hogy ennek a végeredménye majd a hét közepén egy kis eső lehet. De a távlati adatok szempontjából ez szerda csütörtökön realizálódhat. Hát majd látjuk, minden esetre erre óriási szükség lenne. Szóval sokkal jobb idő lesz. Nézzünk ide kalendárium adatokat, holnap 3-a, amikor is ünnepel Tímea, Irma, Fülöp és Viola. Mindenkinek boldog névnapot kívánok. Anyák napja, ne feledje, május első vasárnapja. Egyébként a sajtószabadság napja is vasárnapra esik. Mindezeket ünnepelhetjük, tehát a névnaposaink mellett is ide jön Iron Mafia, na volt egy álmom című dalával, én pedig búcsúzom, hogy a Night Shift érkezhessen a vasárnap délután, pedig újra a miénkén számítok figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra. Volt egy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új szakirány indul a Nyíregyházi Egyetemen. A legjobbak között a nyíregyházi gyakorlatok, és Nagy Kanizsán szerepeltek a felnőtt vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fenntartható közlekedés, korszerű mérnöki tudás, növekvő ipari igények. E-mobilitás szakirányt indít a Nyíregyházi Egyetem a jövő mérnökeinek képzésére, tudatta az intézmény. A szakirány a gépész, közlekedés és járműmérnöki képzésekben lesz elérhető a másodéves hallgatók számára. A cél, hogy naprakész gyakorlatorientált tudást szerezzenek a fiatalok az elektromos és hibrid járművek technológiáiról, valamint az ezekhez kapcsolódó energiarendszerekről. A képzés során a hallgatók megismerik a hibrid és elektromos hajtásrendszerek működését, az akkumulátor technológia alapjait, valamint a járművek üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges ismereteket. Kiemelt szerepet kap a biztonságtechnika és az intelligens vezérlőrendszerek oktatása is, írják. Az első e-mobilitás szakirányos fél év 2027. februárjában indul. A Mostárház és a Diákpolgármesteri Iroda két helyi ifjúsági tevékenysége is bekerült a helyi ifjúsági munka európai csartája legjobb gyakorlatai közé, tudatta a nyíregyházi szervezet. Ezeket júniusban Norvégiában be is mutatja városunk diákpolgármestere, Décsi Dorottya, az európai szakemberek számára. A 2019-ben indult program olyan eszközöket és bevált ifjúsági gyakorlati példákat emel ki, amelyek célja a helyi ifjúsági munka további fejlesztésének ösztönzése. Nyíregyházáról a legjobb európai ifjúsági jó gyakorlatok közé a Városi Diákparlament, valamint Nyíregyháza testvérvárosi ifjúsági együttműködései kerültek be. Nagy Kanizsán szerepelt az Aquaese Profiltrend csapata a férfi OB2-es vízilabda bajnokságban. A felnőtt pólósok a miskolci MEAFC és a Pécs ellen ugrottak medencébe. Az első mérkőzést megnyerte az Aqua 15-10-re. A második meccsen 18-8-ra diadalmaskodott. A nyíregyházi vízilabdások így két győzelemmel zárták a rájátszás első fordulóját. Legközelebb ismét nagy utazás vár rájuk, hiszen Pécset rendezik a rájátszás második fordulóját. Ott a Nagy Kanizsa és újra a MEAFC lesz az ellenfele az Aquának, közölte az egyesület. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Délutánra 22-27 fok közé melegszik a levegő. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel azonban 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismerések rendőr és tűzoltó nap alkalmából. Újabb előadás a Szépkorúak Akadémiáján, és marad a Spari vezetőedzője. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elismeréseket adtak át a rendőr és tűzoltó nap alkalmából, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Vármegyénkből Tóth János tűzoltó alezredesnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettesi szervezet vármegyei főügyeleti osztály vezetőjének adományozott tűzoltósági tanácsosi címet Pintér Sándor belügyminiszter. Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül az év tűzoltója miniszteri díjat hárman vehették át. Az elismerést funkcionális kategóriában Rutkai Dél Vivien tűzoltó főhadnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője kapta. A belügyminiszter kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül festményemléktárgyat adományozott Domrádi László Sándor nyugalmazott tűzoltó ezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltó szövetség elnökének, a Nyíregyházi Tűzoltó és Vízimentő Egyesület parancsnokának. A további díjazottakról a társaság honlapján olvashatnak. A magyar forint 80 éve. Ezzel a címmel folytatódott a Szépkorúak Akadémiája tavaszi évadának második előadása a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Az eseményen Holmár Zoltán történész bemutatta a forint előzményeit, és kitért arra is, hogy a fizetőeszköz neve egészen a középkorig nyúlik vissza. Írja a VMKK a közösségi oldalán. Szó esett azokról a grafikusokról és művészekről, akik a bankjegyek kinézetéért feleltek. A programsorozat május 6-ai alkalmán az egészségügy kerül fókuszba. Gerzsenyi Krisztián fogorvos tart előadást a szájhigiéniáról. Bódog Tamás marad a Spari vezetőedzője, írja a nyiregyháza.hu. Az elmúlt hónapban többször egyeztetett a klub vezetése a trénerrel a hosszabbításról, és mindkét fél az első perctől jelezte, hogy közösen képzelik el a jövőt. A hétvégén eldőlt, hogy a csapat biztosan az élvonalban marad. Bódog Tamás egyébként ősszel érkezett Nyíregyházára, és bár a tavaszt hátrányból, még kieső helyről kezdhette a csapat, sikerült kiharcolni az NB1-ben maradást. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Délutánra 22-27 fok közé melegszik a levegő. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel azonban 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zajos munkákba kezd a MÁV. Pumpapálya épül Fényes Litkén és Egészség nap a Lippaiban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajos munkába kezd a MÁV. Előre tervezett éjszakai zajjajáró karbantartást végeznek a Nyíregyháza, Záhony és a Miskolc-Nyíregyháza vonalon. Május 19-e és 29-e között. Demecser és Pátroha között, Záhonynál, Fényes Litke, Kisvárda és térségében, valamint Tokaj és Rakamasz között is dolgoznak majd. Emellett a Nyírteleki állomásának közelében május 5-én is munkák várhatók. A vasútársaság közölte, az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál dolgoznak majd. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kérik. Pumpapálya épül Fényes Litkén. A város tájékoztatása szerint a beruházás a kerékpárút építésből megmaradt forrásból készülhet el, a focipálya közelében. A projekt keretében egy megvilágított kerékpáros akadálypálya és egy füves kispálya épül. A projekt a nyilvános közbeszerzés előkészítésénél tart. Egészségnapot tartottak az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János mezőgazdasági technikum és szakképző iskolában. Az esemény célja a betegségek megelőzése, a tudatos életmód és a lelki egyensúly népszerűsítése volt, tudatta a nyíregyházi intézmény. A programon szakemberek közreműködésével különböző szűrővizsgálatokon vehettek részt a tanulók. Például ellenőrizhették vérnyomásukat, vércukorszintjüket. Tartottak interaktív előadásokat, rendhagyó testnevelés órát, és megszervezték az osztályok közötti egészségnapi vetélkedőt, ahol a 11. ágyőzedelmeskedett. A Nyíregyházi Egyetem egykori hallgatója, Kun Péter képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Központi Könyvtár galériájában. A tárlat a sokszorosító grafika és az akvarell technika eszközein keresztül enged betekintést az alkotó egyéni, szimbolikus képi világába. Az intézmény közleményében azt írja, az alkotó 2010-ben szerzett diplomát a Nyíregyházi Főiskola rajz-vizuális kommunikáció szakán. Jelenleg a Salgó-Tarjáni Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola tanára. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, itt csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Délutánra 22-27 fok közé melegszik a levegő. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel azonban 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb

0: Csak hogy jó kedved legyen. Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mered. A Best FM, ott van veled.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új szakirány indul a Nyíregyházi Egyetemen. A legjobbak között a nyíregyházi gyakorlatok, és Nagykanizsán szerepeltek a felnőtt vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fenntartható közlekedés, korszerű mérnöki tudás, növekvő ipari igények. E-mobilitás szakirányt indít a Nyíregyházi Egyetem a jövő mérnökeinek képzésére, tudatta az intézmény. A szakirány a gépész, közlekedés és járműmérnöki képzésekben lesz elérhető a másodéves hallgatók számára. A cél, hogy naprakész gyakorlatorientált tudást szerezzenek a fiatalok az elektromos és hibrid járművek technológiáiról, valamint az ezekhez kapcsolódó energiarendszerekről. A képzés során a hallgatók megismerik a hibrid és elektromos hajtásrendszerek működését, az akkumulátor technológia alapjait, valamint a járművek üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges ismereteket. Kiemelt szerepet kap a biztonságtechnika és az intelligens vezérlőrendszerek oktatása is, írják. Az első e-mobilitás szakirányos fél év 2027. februárjában indul. A Mustárház és a Diák Polgármesteri Iroda két helyi ifjúsági tevékenysége is bekerült a helyi ifjúsági munka európai csartája legjobb gyakorlatai közé, tudatta a nyíregyházi szervezet. Ezeket júniusban Norvégiában be is mutatja városunk diák polgármestere, Décsi Dorottya, az európai szakemberek számára. A 2019-ben indult program olyan eszközöket és bevált ifjúsági gyakorlati példákat emel ki, amelyek célja a helyi ifjúsági munka további fejlesztésének ösztönzése. Nyíregyházáról a legjobb európai ifjúsági jó gyakorlatok közé a Városi Diákparlament, valamint Nyíregyháza testvérvárosi ifjúsági együttműködései kerültek be. Nagykanizsán szerepelt az Aqua Ese Profiltrend csapata a férfi OB2-es vízilabda bajnokságban. A felnőtt pólósok a miskolci MEAFC és a Pécs ellen ugrottak medencébe. Az első mérkőzést megnyerte az Aqua 15-10-re. A második meccsen 18-8-ra diadalmaskodott. A nyíregyházi vízilabdások így két győzelemmel zárták a rájátszás első fordulóját. Legközelebb ismét nagy utazás vár rájuk, hiszen Pécset rendezik a rájátszás második fordulóját. Ott a Nagykanizsa és újra a MEAFC lesz az ellenfele az Aquának, közölte az egyesület. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Délutánra 22-27 fok közé melegszik a levegő. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel azonban 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb

0: is nearly done. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Aki

0: nagyon jól veszem, és a rádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig nem ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismerések rendőr és tűzoltó nap alkalmából. Újabb előadás a Szépkorúak Akadémiáján, és marad a Spari vezetőedzője. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elismeréseket adtak át a rendőr és tűzoltó nap alkalmából, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Vármegyénkből Tóth János tűzoltó alezredesnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettesi szervezet vármegyei főügyeleti osztály vezetőjének adományozott tűzoltósági tanácsosi címet Pintér Sándor belügyminiszter. Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül az év tűzoltója miniszteri díjat hárman vehették át. Az elismerést funkcionális kategóriában Rutkai Dél Vivien tűzoltó főhadnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője kapta. A belügyminiszter kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül festményemléktárgyat adományozott Domrádi László Sándor nyugalmazott tűzoltó ezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltó szövetség elnökének, a Nyíregyházi Tűzoltó és Vízimentő Egyesület parancsnokának. A további díjazottakról a társaság honlapján olvashatnak. A magyar forint 80 éve. Ezzel a címmel folytatódott a Szépkorúak Akadémiája tavaszi évadának második előadása a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Az eseményen Holmár Zoltán történész bemutatta a forint előzményeit, és kitért arra is, hogy a fizetőeszköz neve egészen a középkorig nyúlik vissza. Írja a VMKK a közösségi oldalán. Szó esett azokról a grafikusokról és művészekről, akik a bankjegyek kinézetéért feleltek. A programsorozat május 6-ai alkalmán az egészségügy kerül fókuszba. Gerzsenyi Krisztián fogorvos tart előadást a szájhigiéniáról. Bódog Tamás marad a Spari vezetőedzője, írja a nyiregyháza.hu. Az elmúlt hónapban többször egyeztetett a klub vezetése a trénerrel a hosszabbításról, és mindkét fél az első perctől jelezte, hogy közösen képzelik el a jövőt. A hétvégén eldőlt, hogy a csapat biztosan az élvonalban marad. Bódog Tamás egyébként ősszel érkezett Nyíregyházára, és bár a tavaszt hátrányból, még kieső helyről kezdhette a csapat, sikerült kiharcolni az NB1-ben maradást. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Délutánra 22-27 fok közé melegszik a levegő. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel azonban 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket
0: szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: A szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Yo. Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad. A barna is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: 1975, we brought you an album with a song.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak. Mert a

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: A Slágerek Rádiója
2: a Best FM. A Best FM.

0: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon nekem volna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: serious?
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza.